0: A falán emléktábla hirdeti, hogy itt raboskodott többek között Kossuth Lajos, majd Táncsics Mihály. 1848. március 15-én a fellázadt nép innen szabadította Táncsicsot, akinek nem volt nehéz dolga, mivel a rácstalan ablakokat mindössze le kellett feszíteni, és már is kiléphetett az utcára.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonasság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csak nem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az egyik legszebb köztéri alkotás Budapesten a Danubius kút. A három medencés díszkút Ébül Miklós és Feszler Leo alkotása. Szobrai a történelmi Magyarország négy folyóját, a Dunát, a Tiszát, a Szávát és a Drávát ábrázolják. Legfelül pedig Neptunusz alakja látható, aki a római mitológiában a vizek és tengerek istene volt. A Danubius kutat 1883. októberében adták át, és több mint 60 évig díszítette eredeti helyét, a Calvin teret. A II. Világháborúban egy bombatalálat miatt a kút olyan súlyosan megsérült, hogy a háború után újra kellett faragni. A régi új kutat az Engels téren, azaz a mai Erzsébet téren állították fel 1959-ben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szent Imréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették. Rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk, újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyedben található Miklós torony falán látható dombormű másolatot tekintik a Mátyásról készült legszebb és leghitelesebb ábrázolásnak. Az eredeti 1486-ban készült és egy német város kaputornyára került. Az alkotáson a király teljes páncélzatban trónol, lábait oroszlánon nyugtatja és két lebegő angyal koronát tart a feje fölé. A csúcsmezőben a magyar és a cseh címer látható. A latin nyelvű felirat felül Matthias Rex, Mátyás király, alul pedig római számokkal 1486-ra a keletkezés évére utal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb város része a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai hídfőjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk, újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves-Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák-téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás-ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a Józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos, kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri diszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Wenyréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a Szabadkikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a csepeli gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori nagyvásártelep, a mai nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyárias idővel ér véget a hét. Tüntetést tartottak a miniszterelnökség épülete előtt a szociális ágazat dolgozói. Új országos zöld hatóság jön létre. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Tűz volt este egy karcagi autókereskedés telephelyén. A helyszínen először egy furgon égett, majd a lángok átterjedtek az abroncsokat tároló faházra és három másik autóra. A tűzoltók megfékezték a lángokat. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedékházat. Az épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajokat. A csaknem 1,5 milliárd forintos beruházást az Európai Unió támogatta. Többnyire derült az ég, csak elszórtan vannak fátyol felhők. Délnyugaton záporok, zivatarok kialakulhatnak. Mindenütt sok lesz a napsütés. Napközben 24-29 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős-Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Békehídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyárias idővel ér véget a hét. Tüntetést tartottak a miniszterelnökség épülete előtt a szociális ágazat dolgozói. Új országos zöld hatóság jön létre. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Tűz volt este egy karcagi autókereskedés telephelyén. A helyszínen először egy furgon égett, majd a lángok átterjedtek az abroncsokat tároló faházra és három másik autóra. A tűzoltók megfékezték a lángokat. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedékházat. Az épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajokat. A csaknem 1,5 milliárd forintos beruházást az Európai Unió támogatta. Többnyire derült az ég, csak elszórtan vannak fátyolfelhők. Délnyugaton záporok, zivatarok kialakulhatnak. Mindenütt sok lesz a napsütés. Napközben 24-29 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as, a 49-es, az 56-a és a 61-es villamos, valamint a 83-as trolibusz és több éjszakai járat módosított útvonalon közlekedik, több megálló kimarad. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Megnyitották a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, de a 15-ös autóbusz hétfőn 4 óráig továbbra is terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Időszakos és szakaszos korlátozásra kell számítani, ma várhatóan 14 óra és 17 óra 30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Attila út, Alagút, Lánchíd, Akadémia utca, Kossuth Lajos tér, Nádor utca, József Attila utca, Andrássy út útvonalon vonulásos demonstráció miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik hétvége. Hamarosan szó lesz arról, hogy tovább tesztelik a Budapest-Belgrád vasútvonalat. A kormánnyal való megegyezésben bízik a főpolgármester, és szó lesz arról is, hogy létrehozhatják a 13. kerület legnagyobb parkját a Dunaparton.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Minden érintett részvételével egyeztetést folytatott a Budapest-Belgrád vasútvonal kivitelezését végző kínai és magyar vállalatok képviselőivel, a kínai magyar beruházó vegyes vállalat és a MÁV vezetőivel, illetve a vasúti hatóság illetékeseivel a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a vonalon nyár óta folyamatosan zajlanak a legszigorúbb biztonsági ellenőrzések. A tesztek során felvetődtek kisebb problémák és hibák, ezek kijavítása többségében megtörtént. Ennek fényében a következő lépés az, hogy október 3-án és 4-én egy teljes terhelést modellező tesztet végeznek, azaz ebben az időszakban a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek órákon át 160 km/órás sebességgel. A személyforgalom ütemezet megindításáról szóló végső döntés a teszt lezárulta és eredményeinek értékelése után születhet meg. Vitézi Dávid nemrég arról tájékoztatott, hogy csak azt követően lehetséges a forgalom megindulása, ha a kínai kivitelező elvégzi a szükséges szoftverjavításokat, és a biztonsági tesztek is megfelelő eredménnyel zárulnak. Addig pedig ígérete szerint mindent kommunikálnak a beruházás állásáról, az utasforgalom elindulását tekintve kritikus, Európában még nem használt, de Kínában már régóta alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer telepítése megtörtént, de abban szoftver problémákat találtak, a hibákat pedig javítani kell. Úgy tűnik a javítás azóta megtörtént. Vitézi Dávid posztjában azt írta, hogy a vonatbefolyásoló rendszerben a legalaposabb tesztelés során sem vetődött fel biztonságkritikus hiba. Budapest most még fizetőképes, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, heteken belül megállapodásra kell jutni a kormánnyal, mondta Karácsony Gergely a Trend FM napvendége című műsorában. A főpolgármester szerint a tárgyalásokon szeptember végén, legkésőbb október elején el kell jutni a megoldásig. Miközben a város pénzügyei a szakadék szélén vannak, az uniós források megnyílása miatt közlekedési és köztérfejlesztési dömping kezdődhet. Karácsony Gergely szerint ez hosszabb távon jó hír, rövid távon viszont komoly fennakadásokat okozhat, mert több korábban feltorlódott projektet 2029-ig, illetve 2030-ig be kell fejezni. Arra a kérdésre, hogy mennyin áll jelenleg a fővárosi kassza, Karácsony azt válaszolta, dermesztő számot fog mondani, úgy fogalmazott, most mínusz 67-68 milliárd forintnál tartanak. A főpolgármester magyarázata szerint Budapest likviditása azért is szélsőségesen feszített, mert a város főbevétele, a helyi iparűzési adó az év két pontján folyik be nagyobb összegekben. A főváros az iparűzési adó mintegy 54%-ából gazdálkodik, miközben parkolási és idegenforgalmi bevételen nincs, ezek jellemzően a kerületeknél, illetve részben az államnál jelennek meg. A két nagyobb adóbevételi időpont között a város folyószámlahitelből finanszírozza a működését. A szeptember végén, október elején érkező iparűzési adóból a városvezető szerint vissza tudják fizetni a folyószámlahitelt és a közlekedési cégek nyári likviditását biztosító kölcsönöket, ám ezzel lényegében el is fogy a pénz. Karácsony Gergely azt mondta, kifizetik az összes évközbeni adósságokat, és akkor a nullánál a főváros, de ez azt jelenti, hogy nincs több pénze Budapestnek. A város és közlekedési cégei bankok felé fennálló adósságát a főpolgármester nagyságrendileg 100 milliárd forintra tette. Elmondása szerint az idei iparűzési adóbevétel valamivel a tavalyi alatt maradhat, mert az előző kormány több nagyvállalatnak, köztük kaszinóknak és a Szerencsejáték ZRT-nek kedvezményt adott.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as, a 49-es, az 56-a és a 61-es villamos, valamint a 83-as trolibusz és több éjszakai járat módosított útvonalon közlekedik, több megálló kimarad. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Megnyitották a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, de a 15-ös autóbusz hétfőn 4 óráig továbbra is terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Lezárják a 6. kerületben a Nagymező utcát ma 14 órától 22 óráig a Mozsár utca és az Andrássy út között rendezvény miatt. A 70-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Lövöldetér és a Báthori utca Bajcsy-Zsilinszky út közötti megállókat. A 78-as trolibusz nem jár az Akácfa utca és a Kossuth-Lajos tér között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Létrehozhatják a 13. kerület legnagyobb parkját a Dunaparton. A 3,6 hektáros terület az E.ON sportteleptől délre a Dráva utcáig tartó, illetve a Népfürdő utca és a Duna közti sáv telkeit foglalja magában. Az új közpark területén jelenleg 3 önkormányzati tulajdonú építési telek van, ezeket közhasználatú zöld felületté alakítják. A kerület számára nem új keletű, hogy alulhasznosított, elhanyagolt vagy korábban parkolóként, ipari területként használt területeken alakítanak ki új parkot, ilyen a Vizafogó Ökopark, a Rokolya Park és a Turzó Park is. A Vizafogó Dunaparti részén lévő fejlesztési terület 9 különböző telekből áll, 3 telek önkormányzati tulajdonú építési telek, 4 közparki besorolású, 1 fővárosi tulajdonú közút és 1 az E.ON tulajdonában lévő mintegy 14.000 négyzetméteres terület olvasható az önkormányzat oldalán. A kerület vezetése a lakosság véleményére is kíváncsi, így október 15-éig mindenki elmondhatja, milyen funkciókat szeretne látni a területen. A beérkezett ötletek alapján készítik el a koncepciótervet, amit ismét véleményezhetnek majd a környékbeliek. Elsődleges cél a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása, így új fákat és növényeket telepítenek majd, de a szabadtéri kondipark, a vizes játszótér, a sportpályák, valamint egy rendezvényhelyszín létrehozása is felvetődött már. A végleges tervek elkészítése a koncepcióterv lakossági véleményezése után indulhat, így a park legkorábban 2028 végére készülhet el.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentes és jobban megközelíthetővé válhat az állomás. A felújításra a MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert. A cél, hogy Budapest egyik legforgalmasabb vasúti megállója végre akadálymentessé váljon, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A fejlesztés jelentőségét mutatja, hogy az állomás évente több mint 1,5 millió utast szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg itt. Ahogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán írta, a cél, hogy akadálymentes, biztonságos, a fővároshoz és a 21. századhoz méltó megjelenést és szolgáltatásokat kapjon Budapest egyik legfontosabb vasúti megállóhelye. A Cegléd-Debrecen felé vezető vasútvonal mind az elővárosi, mind a távolsági forgalomban kitüntetett szerepű. Zuglóban lehet átszállni a tököli úti buszokra és az egyes villamosra, de a vasúti megállóban méltatlan körülmények fogadják az utasokat. A nemrég megjelent tervezői közbeszerzés alapján a váróterem és a büfé épületeit el kell bontani, ezek jelenleg veszélyesen leszűkítik a peront, funkcióit pedig áthelyezzék a Francia úton, lenne a töltés oldalán kialakítandó fogadóterületre. Mindemellett meghosszabbítják a perontetőt, az akadálymentes megközelítést liftek biztosítják majd, illetve a Bosnyák tér felé, valamint a megálló déli végén is kialakítanak egy-egy kijáratot. Ahogy Vitézy Dávid is említette, most a tervezés indul, a kivitelezés várhatóan 2028-ban kezdődhet.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Késő nyárias idővel ér véget a hét. Azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Míg a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg a munkáját, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöldhatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉPIH pedig további hatásköröket kap. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-áig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Napközben 24-29, késő este 16-22 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.
4: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Nemzetközi futómezőn gyűlik össze októberben Budapesten. Kiderült, merre vándorolnak a magyarok, és hamarosan arról is szó lesz, hogy érkezik a legelső csíz Budapest.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nemzetközi futómezőn gyűlik össze 2026. október 10-e és 11-én Budapesten. A kétnapos esemény 18 versenyszámmal várja a sportolókat, családokat, iskolai és céges csapatokat. A nevezések már most meghaladják a tavaly ilyenkor mért szintet, a mezőny pedig ezúttal is igazán nemzetközinek ígérkezik. 2026. október 10-e és 11-én már 41. alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb és legrégebbi futóeseményét, a Pázmány Péter sétány környékén kialakított rajtcélszakasztól induló kétnapos program a kezdőktől a rutinos maratonistákig mindenki számára kínál teljesíthető kihívást, legyen szó egyéni indulásról, családi közös futásról vagy csapatversenyről. Az érdeklődés idén is kiemelkedő, szeptember 1-ig már több mint 19 ezeren neveztek, ami meghaladja az előző év azonos időszakának eredményét. A rendezvény nemzetközi vonzerejét jól mutatja, hogy a világ 115 országából már több mint 7000 nevezés érkezett. A Spár Budapest Maraton így nem csak a hazai szabadidősport egyik meghatározó eseménye, hanem a főváros egyik kiemelkedő futóturisztikai rendezvénye is. A szombati program ezúttal is a rövidebb távokról, a közös élményekről és a családokról szól. A résztvevők 500 métertől egészen 10 kilométerig választhatnak maguknak kihívást, visszatér a 2,3 kilométeres maratonka, valamint a 3x2 kilométeres váltó és suli váltó. Az egy kilométeres családi futás lehetőséget teremt arra, hogy több generáció együtt álljon rajthoz, a proaktív mini maraton pedig 5 kilométeres távon kínál élvezetes kihívást. A 10 kilométer azokat várja, akik egyénileg próbálnák ki magukat egy hosszabb, de még teljesíthető távon. Az esélyegyenlőségi futam pedig ismét megmutatja, hogy a mozgás élménye mindenkié. Aki pedig futás helyett inkább gyalog fedezné fel a fővárost, 4 különböző távon csatlakozhat a városi túrák valamelyikéhez. Vasárnap a 42,2 kilométeres klasszikus maratoni táv kerül a középpontba, amely egyéniben, párban vagy a maratonstaféta keretében 4 fős váltóban is teljesíthető. A maratoni mezőny mellett a 30 kilométeres táv, valamint a félmaratoni és 14 kilométeres futamok indulói is benépesítik majd a pályát. Így vasárnap is változatos mezőnynek szurkolhatunk, miközben a különböző távokon indulók egyaránt részesei lehetnek Budapest egyik legnagyobb futó ünnepének. Érkezik a legelső Cheese Budapest október 17-e és 18-a között, első alkalommal rendezik meg a programot a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A kétnapos gasztronómiai esemény a minőségi hazai sajtokat, a kézműves sajtkészítőket és a sajtkultúra sokszínűségét állítja a középpontba. A rendezvény október 17-én szombaton exkluzív kóstoló estel indul, ahol többek között sajtot és fermentált italokat, valamint prémium bor és sajtválogatást kóstolhatnak meg a vendégek. Október 18-án vasárnap a sajtünnep és vásár várja a közönséget, 20-nál több hazai sajtkészítő mutatkozik be a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A látogatók vezetett sajt, valamint bor és sajtsétákon vehetnek részt, paranyica sajtnyújtást és mozzarella készítést láthatnak, a családokat pedig külön gyerekprogramok várják. A színpadi beszélgetéseken és előadásokon többek között Pintér Katalin, Bernát József, Harmad Csaba, Reményi Kálmán és Ficsor Árpád járják körül a sajtkultúra különböző kérdéseit. A program nemzetközi vendége Ursula Heinzelmann német gasztronómiai szakíró lesz, míg Katona Csaba történész a sajt történetébe és kultúrájába enged betekintést. Kiemelt esemény a 14. sajt mustra ünnepélyes díját adója lesz, a rendezvény zárásaként pedig felvágják a sajt mustra 2026. évi sajtját.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója, Nagy Levente lett a Budapest Airport igazgatóságának új elnöke, írja az Airportál a cég információs adatbázisban megjelent adatok alapján. A testületbe két új tag is érkezett, Sirály Katalina, közlekedési és beruházási minisztérium közigazgatási államtitkára, valamint Somogyi Tóth Gábor, aki több évtizedes repülőtér üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik. Nagy Levente korábban a fővárosi és az országos közlekedésben is, illetve a turizmusban dolgozott, tanácsadói és vezető pozíció. Tanácsadói és vezetői pozíciókban. 2024. októberétől 2026. júniusáig a Hungarokontrol vezérigazgatói tanácsadójaként stratégiai szervezet átalakítási projektet vezetett. Június óta a szakember Vitézi Dávid főtanácsadója. Sirály Katalin korábban ügyvédként dolgozott, pályája során infrastrukturális beruházásokkal és uniós finanszírozású projektekkel is foglalkozott. Somogyi Tóth pedig 1979-ben kezdett dolgozni Ferihegyen, a légiforgalmi és repülőtéri igazgatóságnál több vezetői tisztséget betöltött, 1999 és 2001 között megbízott vezérigazgató volt. A Budapest Airport megalakulása után 2010-ig forgalmi igazgatóként dolgozott, a Marév megszűnéséig a légitársaság vezérigazgatói tanácsadója volt. 2015-től a Ferihegyi Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ ügyvezetője. A vezetőváltással megszűnt az előző kormány által delegált Lóga Máté, Güller Zoltán és Parrag László igazgatósági tagsága. Lóga a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára 2024 óta vezette a testületet, Güller korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Parrag pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt. A testület tagja maradt Kárpáti Péter György közbeszerzési tanácsadó, aki 2025. októberében Antal Ferenc helyettes államtitkárt váltotta. Egyébként a magyar állam 2024. júniusában szerzett 80%-os tulajdonrészt a Budapest Airportban, míg a fennmaradó 20%-ot a francia Vinci Airports vásárolta meg, amely az üzemeltetési jogokat is megkapta. A tranzakció vételára 3,1 milliárd euró volt, a visszavásárlást követően az igazgatóság teljes összetételét lecserélték.
0: Budapesti híreket hallottak.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kiderült, merre vándorolnak a magyarok. Több mint 226 ezer ember költözött el lakhelyéről állandó jelleggel az országon belül 2025-ben. Ez elmarad a 2024-es 242 ezer feletti számtól. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ennél alacsonyabb csak egyszer 2023-ban volt a belső vándorlás 2015 óta. A Covidot követő csúcson 2021-ben több mint 300 ezer állandó költözést regisztrált a KSH. Szakértők szerint a csökkenő belső vándorlás részben az Otthon Start program eredménye lehet, a kedvezményes hitelnek köszönhetően ugyanis sokan akár drágább lakóhelyükön is megtalálhatták számításokat, emellett általában a nagyvárosokon kívüli vidéki piac is látványosan élénkült, a kínálat pedig bővült. A legtöbben Pest megyébe költöztek, több mint 41 ezeren, míg Budapestre 25.500 költözőt regisztráltak. A belső vándorlás nagyjából felét a megyén belüli költözés adta tavaly is, ha ezt levonjuk a teljes belső vándorlásból, akkor 115 ezeren költöztek az országon belül másik megyébe. A legtöbben, 26 ezeren Pest megyét választották új lakóhelyüknek, de alig maradt el tőle Budapest, ahová 25.500-an költöztek az ország más részeiből. A teljes belső vándorlás bő negyede a főváros és közvetlen környezete felé irányult, ha pedig nem számolunk a megyén belüli költözéssel, akkor majdnem minden második magyar a központi régióba költözött. A fővárost és Pest megyét leszámítva Fejér megyébe költöztek újonnan a legtöbben, több mint 6000-en, utána Győr-Moson-Sopron megye áll 4700 beköltözővel, majd Bács-Kiskun megye következik 4500 fővel. Még teljesebb képet kapunk, ha a beköltözést és elköltözést a megyék népességének arányában vizsgáljuk. Eszerint Pest megyébe a népesség 2%-a költözött be kívülről, Budapest esetében ez az arány 1,5% volt, a dobogó harmadik helyére pedig Fejér megye került 1,4%-kal. A megyén kívüli elköltözésben a főváros volt a legaktívabb 1,8%-kal, Pest megye esetében ez 1,5%-ot tett ki, a harmadik helyre pedig Heves, Somogy és Jász-Nagykun-Szolnok megye került holt versenyben 1,3%-kal. A legkisebb arányú Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár megyék esetében volt a beköltözés, mindkét esetben a népesség 0,6%-át tette ki, míg a harmadik helyen Baranya és Csongrád-Csanád megyék állnak 0,7%-kal. A megyén kívülre költözés aránya a legalacsonyabb Győr-Moson-Sopron megyében volt, ahonnan a lakosság 0,7%-a költözött el, Vas, Baranya és Csongrád-Csanád megyék esetében pedig 0,8% volt ez az arány. A KSH által közölt statisztikából egy részletes kerettáblát is össze lehet rakni, hogy az egyes megyékből hányan költöztek az ország más területeire. Ebben is vannak érdekességek, Budapestre például a beköltözők 38%-a Pest megyéből érkezett, de a folyamat az ellenkező irányba is jelentős volt, mivel Pest megyébe költözők 63%-a a fővárosból tette át lakóhelyét. A nagyobb országot átölelő vándorlásra sokkal kisebb az esély, alig költöztek például a Dunántúli megyékből Nógrád vagy Heves megyékbe. A Balaton vonzerejét mutatja viszont, hogy mind Veszprém, mind Somogy megyébe a tavaly beköltözők negyede a fővárosból érkezett. Ugyanakkor a legolcsóbb Nógrád megyébe is 29%-ban budapesti lakosok érkeztek újonnan. Elemzők szerint tehát még mindig erős a főváros és környéke vonzereje, a munkalehetőségek és az elérhető jövedelmek elsősorban az ország szegényebb megyéiből csábítják a beköltözőket.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma is sok napsütés lesz. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Míg a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg a munkáját, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-ig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Napközben 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
0: Az NTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Már is mondom, mivel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Több mint 400 új mobipont kapcsolódott be a MOL-Bubi rendszerébe. Augusztusban élénkült a lakáspiaci kereslet, és beszámolok arról is, hogy Budapest is a jobbak közé került a Greenpeace tömegközlekedési listáján.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Jó hír azoknak, akik két keréken fedeznék fel Budapestet. Szeptember 15-én több mint 400 új mobipont kapcsolódott be a MOL-Bubi rendszerébe. Ez azt jelenti, hogy a fővárosban még több helyen lehet felvenni és leadni a közbringákat. Ráadásul sok területen az eddiginél jóval sűrűbbé vált a hálózat. A fejlesztés különösen érdekes lehet a Budapestre látogató turistáknak, hiszen a MOL-Bubi egyre kényelmesebb alternatívát jelenthet a rövidebb városi utakhoz. Egy múzeum, egy étterem, egy látnivaló vagy akár egy dunaparti sétahely között sokszor egyszerűbb lehet bringával közlekedni, mint autóval vagy tömegközlekedéssel. A változás egyik legnagyobb előnye a sűrűbb állomáshálózat. Korábban jellemzően 300-400 métert kellett megtenni két MOL-Bubi pont között, most viszont számos helyen akár 100-150 méterenként is találhatunk olyan állomást, ahol közbringát vehetünk fel vagy adhatunk le. Turistaként ez különösen praktikus, nem feltétlenül kell hosszabb kerülőt tennünk azért, hogy találjunk egy hivatalos bubi állomást. A Budapesti Közlekedési Központ tervei szerint a bővítésnek ezzel még nincs vége. 2027 elejére több mint 1100 helyszínen lehet majd MOL-Bubi kerékpárt felvenni és leadni Budapesten. Egyébként a közbringa könnyen kombinálható Budapest tömegközlekedésével, a Budapesti Közlekedési Központ a megszokott mikromobilitási szolgáltatásokat kifejezetten olyan közlekedési lehetőségként mutatja be, amelyekkel akár egy közösségi közlekedési megállóig is eljuthatunk.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. A nyári mélypont után augusztusban valamelyest élénkült a lakáspiaci kereslet, a forgalomban azonban egyelőre nem látszik fordulat, derül ki a Dunahaus augusztusi lakáspiaci jelentéséből. A társaság keresletindexe a júliusi 64 pontról 68 pontra emelkedett, miközben becslésük szerint augusztusban 8077 lakó ingatlan cserélt gazdát. Ez 13%-kal kevesebb a júliusi értéknél. Az éves összevetésben látható jelentős visszaesés talán felesleges kiemelni, hiszen 2025. augusztusában az otthonstart program indulása előtt rendkívüli aktivitás alakult ki a lakáspiacon. A legnagyobb változás az egyes térségek közti különbségekben látható. A budapesti használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budán 1,6 millió, a belvárosban 1,4 millió, Pesten pedig 1,1 millió forint volt. Pesten éves alapon még 10%-kal, Budán viszont már csak 4%-kal emelkedtek az árak. A belvárosban eközben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. Egészen másképp rajzolódik ki vidéken. A nyugat-magyarországi téglalakások négyzetméterára egy év alatt 23, a kelet-magyarországiaké 15%-kal nőtt. A kelet-magyarországi városok panelpiacán pedig 25%-os drágulást mért a Dunahaus. Vagyis a korábban olcsóbb ingatlanpiacok tovább zárkoznak fel, miközben Budapest legdrágább részein kifulladni látszik a korábbi áremelkedés. A lassulást az értékesítési idők is mutatják, a budai panellakások átlagosan 90, a pestiek 74 nap alatt keltek el. A használt téglalakásoknál Pesten már 100, Budán 92, a belvárosban 88 nap volt az átlagos értékesítési idő. Vidéken még hosszabb ideig kell várni, keleten és nyugaton egyaránt több mint 100 napig voltak a piacon a téglalakások. A hosszabb várakozás nagyobb alkupozíciót is ad a vevőknek, vidéken a téglalakások adásvételei jellemzően 6-7%-os árengedménnyel zárultak, Budapesten pedig 4% körüli volt az alkú. Az őszi lakáspiac úgy indul, hogy a kereslet már kimozdult a nyári mélypontról, de ez egyelőre nem jelent több tranzakciót. A hosszabb értékesítési idő és az egyre nagyobb alku miatt ráadásul felértékelődhet a megfelelő induló ár. A túlárazott lakásoknak egyre nehezebb dolguk lehet a piacon. Budapest is a jobbak közé került a Greenpeace tömegközlekedési listáján. 30 országban, valamint azok fővárosaiban vizsgálta a Greenpeace, mennyire megfizethetők és elérhetők a tömegközlekedési jegyek és bérletek. A szervezet a jobbak közé sorolja a magyar helyzetet, legyen szó akár az országos összehasonlításról, akár a fővárosokról. A 30 ország közül az Európai Unió 27 tagja, valamint Nagy-Britannia, Svájc és Norvégia került föl a felmérésbe, Magyarország a 6. helyre került, ami 2 helynyi javítása a legutóbbi 2023-as elemzés óta. Ennek a legfőbb oka az, hogy az ország bérleteket, amelyek már a 3 évvel ezelőtti jelentés kiadásakor is léteztek, nem csak megtartották, hanem azóta érvényesítették több város, köztük Budapest tömegközlekedésén is. A lehetséges 100 pontból 60-at adtak Magyarországnak, ezzel csak Luxemburg, Málta, Szlovénia, Ausztria és Németország előzött a listán. A magyar helyzetet az rontja, hogy a 30 megvizsgált ország közül nálunk a legmagasabb 27%-os a jegyek és bérletek áfa tartalma. Azzal, hogy 2024-ben csökkentették a bérletek árait, Budapest azon 4 európai főváros közé került, ahol most olcsóbb a tömegközlekedési bérlet, mint 2023-ban volt. A lehetséges maximális pontszámot kapta a magyar főváros a közösségi közlekedés szociális kedvezményeiért is, összességében a 100 elérhető pontból 83,9-et szerzett meg. A fővárosok listájának első helyén Tallinn, Luxemburg és Valletta állnak. Az észt fővárosban a helyi lakosok számára teljesen ingyenes a tömegközlekedés. Máltán egy 25 euró egyszeri díjért kiváltható kártya tulajdonosai utazhatnak a legtöbb járaton ingyen. Luxemburgban pedig az egész országban nem kell fizetni a tömegközlekedésért, itt természetesen a fővárosban sem.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A közösségi oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszték. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Október elejére minden akadály elhárulhat az Erasmus programban, így már az őszi fél évben is külföldi egyetemeken tanulhatnak a magyar hallgatók, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a közmédiában. Ehhez újra kellett választani az egyetemi kuratóriumokat, és módosítani kellett a szervezeti és működési szabályzatokat. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, ez 50 ezer forintos utalvány. A szociális és családügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepel az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfa kulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának fizetendő kötelező kamarai díj eltörlését kéri a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A felhívás szerint 400 ezer érintett fizet akarata ellenére, ezért azt kérik, hogy a tagság legyen önkéntes. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-éig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak.
0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagéno Klasszik 2026. szeptember 19-ei adása a legfrissebb hírek után már is indul. A szeptember 19-ei műsorban izgalmas zenei és kulturális témákkal, friss lemezzel, különleges koncertekkel és színházi élményekkel várom a hallgatókat. Az első órában Bene Róza csembaló művésszel, a Telemann féle Pimpinone BMC-beli előadásáról, Gyuri Noémi Fuvola művésszel pedig új Free Spirit című lemezéről beszélgetünk. A második órában pedig Berec Mihály zongora művész az édesapjával, Berec Andrással és a budapesti vonósokkal közös koncertjéről, Kirik a színművész pedig a Momkult október 2-ai fotel koncertjéről mesél. De természetesen a heti hír összefoglaló is folytatódik. Az első órában szó lesz arról, hogy 11 éves hegedűs nyerte a UNESCO nemzetközi versenyt, illetve a Csendes barát című filmet nevezi Magyarország az Oscar versenybe. A heti hír összefoglaló pedig a második órában is folytatódik. Francia film nyerte a Miskolci Cinefest fődíját, illetve új musicalt mutat be a Dés-Geszti szerzőpáros a Víg Színházban. Ezzel várok tehát mindenkit, ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a kellemes őszi idő, a politikusok életmódját is vizsgálja majd a NAV. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában Tófejen. Az egykori Zala kerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg, abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. A szél mérsékelt marad, délután 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. szeptember 19-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A szeptember 19-ei műsorban izgalmas zenei és kulturális témákkal, friss lemezzel, különleges koncertekkel és színházi élményekkel várom a hallgatókat. Az első órában Bene Róza csembaló művésszel, a Telemann féle Pimpinone BMC-beli előadásáról, Győri Noémi Fuvola művésszel pedig új Free Spirits című lemezéről beszélgetünk. A második órában pedig Berecz Mihály zongora művész az édesapjával, Berecz Andrással és a budapesti vonósokkal közös koncertjéről, Tekirika színművész pedig a Momkult október 2-ai fotel koncertjéről mesél. De természetesen a heti hír összefoglaló is folytatódik. Az első órában szó lesz arról, hogy 11 éves hegedűs nyerte a NESCO nemzetközi versenyt, illetve a Csendes barát című filmet nevezi Magyarország az Oscar versenybe. A heti hír összefoglaló pedig a második órában is folytatódik. Francia film nyerte a Miskolci Cinefest fődíját, illetve új musicalt mutat be a Dése-Geszti szerzőpáros a Víg Színházban. Ezzel várok tehát mindenkit. Néhány percen belül Bene Róza, junior primadíjas csembaló művész lesz a vendégem. 300 évvel a bemutató után is meglepően friss és mai Georg Philipp Telemann Pimpinone című komikus intermezzója, amely szeptember 26-án a Budapest Music Center koncerttermében lesz hallható. A három részes zenés történet egy különös házasság történetén keresztül mutatja meg a hatalmi játszmákat, a férfi és női szerepek változását, miközben tele van humorral és iróniával. Ezzel várom Önöket a folytatásban.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bene Róza, a junior témadíjas csemballó művészt. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm én is a meghívást.
1: 300 évvel a bemutatója után is meglepően friss, és mai Georg Philipp Telemann Pimpinone című komikus intermezzója, amely szeptember 26-án a Budapest Music Center koncerttermében lesz hallható, és ennek a koncertnek te, az előadásnak a zenei vezetője vagy, és a csemballistája is. Historikus előadásmód elkötelezett képviselője vagy, 3 évszázad billentyűs zenéjével foglalkozol, és több régi zenei együttesben is rendszeresen közreműködsz. Így a munkásságodban én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Telemann zenéje mennyire van jelen.
2: Telemann igazából már nyilván amióta barokk zenével foglalkozom, tehát egész fiatal korom óta közel áll hozzám, és alapvetően mindig azt éreztem nála, hogy egy elképesztően nagy mester. Ugye sokan tanulják, hogy a legnagyobb életművel rendelkező barokk mester, és ez így is van, és valahogy Bach mellett ez valami egészen elképesztően különleges jelenség, hogy milyen figyelmet irányít magára Telemann, hiszen legalább akkora mester, mint Johann Sebastian Bach. Nagyon jól érzem magam egyébként a némes stílusban, és mindig nagy kedvel foglalkozom, mind a kis apparátusra írt műveivel, mint pedig a nagyobb apparátusra írt műveivel, amiben ugye zenekari szerepet tölthetek be a csemballó mellett. Alapvetően a felkéréseknek köszönhetem azt, amikor Telemannal foglalkozom, hiszen már azért egy jó ideje a szabadúszó művészi éveimet töltöm, illetve tanítói állásokban is dolgozom. Viszont alapvetően ez a Pimpinone Commedia dell'arte, szóval ez a vígopera, ez úgy talált meg, hogy a műnek tavaly volt a 300. évfordulója, és ezért kiválóan aktuális, hogy bemutassuk, és újra elővegyük, és egy kicsit így rátekintsünk erre a műfajra is, akár hogy Commedia dell'arte, illetve hogy rekonstruáljuk historikusan ezt a nagyon szórakoztató és frappáns művet.
1: Ez a mű ugye eredetileg egy opera közjátékaként született, és később önálló sikerdarab lett. Mi lehet szerinted, vagy mi lehetett az oka annak, hogy ez a rövid komikus mű ennyire önálló életre tudott kelni, és mitől működik ma jól a színpadon?
2: Igen, ezek a valódi izgalmas kérdések, hiszen ugye a korban ez a vígopera, ez tulajdonképpen egy nagy opera szüneteiben kapott helyet. Tehát úgy hangzott el a 3 intermezzo, ugye intermezzónak nevezi a felvonásokat itt a Telemann, hogy egy nagy operának a felvonásai közti szünetekben természetesen más zenekar és más énekesek, mint akik a nagy operában játszottak, de ők mutatták be a hamburgi közönségnek ezt a darabot. És azt hiszem, hogy a következő évszázadokban már az idő előre haladtával valahogy a klasszikus zenei közönség az elszokott attól, hogy több művet úgymond paralel hallgasson. Valahogy az időkezelésünk és az életvitelünk is változott annyit, azt kell mondjam, hogy több órás előadásokra, ugye például a magyar közönség az alapvetően a Wagner napokra megy el.
1: Igen.
2: Azt kell mondjam, hogy most már egy ilyen 70 perces mű az igenis önállóként is értelmezhető, valamint ugye ez a kíváncsiság is, ez az analitikus megközelítés, ami a modern embert jellemzi, a modern közönséget jellemzi, az abszolút teret ad annak, hogy közelebbről szemügyre vegyünk egy ilyen kis Commedia dell'artét, ami igazából a korban csak úgymond a szórakoztatás második darabja volt egy adott alkalmon.
1: A szórakoztatás, én azt gondolom, hogy azért egy élethelyzetet jelenített meg, amiben el lehetett nagyolni, túlozni dolgokat, és akár magukra is ismerhettek az emberek. Úgyhogy egy picit mesélj arról, hogy miről szól ez a darab, és utána persze arról is, hogy ez zenei szempontból hogyan jelenik meg.
2: Igen, alapvetően megkülönítése az, hogy a barokk zenében ugye mindenképpen valamennyire archetípusokat,

0: alapján gondolkodtak a szerzők. És mindenképpen bizonyos temperamentumokat, bizonyos emberi karaktereket túloztak el, bontottak ki egy-egy valódi szereplőnek a jellemének az ábrázolásakor. És ez épp úgy van a komoly operában, mint a Víg operában, viszont most ugye a Pimpinona esetében mindkét karakter ugye rendkívül komikus, és egy ilyen feltörekvő, nagyon-nagyon ambíciózus kis hölgyemény a női szereplő, ugye Vespetta, akinek egyébként a nevében el is van rejtve a darázs olasz kifejezés, vagyis hát ugye maga a kis méhecske, aki nagyon szorgos, és közben bármikor meg tudja csípni az embert, tehát egy igen temperamentumos karakter, és Pimpinona pedig a cselekmény végére már abszolút egy ilyen megengedő és a harcait feladó papucs férjé válik. Úgyhogy ez itt a konklúzió, amit azért az opera kezdetétől fogva lehet sejteni. De tulajdonképpen így aktualizálódik a mű, hogy ezek a túlzó karikatúrák, ezek a mai ember szem előtt sem tűnnek idegennek, illetve azok az emberi problémák, amikkel ezek a szereplők küzdöttek, akár kapcsolati, akár egzisztenciális szinten, azok ugye előbb-utóbb valamilyen módon mindannyiunkat utolérnek, hiszen itt a földi életnek általában ezek a mozgatórugói.
1: Zenei szempontból hogy írta meg Telemann? Mi az, amit mondjuk akár a hangszerekre osztott, vagy az énekesekre?
0: Alapvetően úgy van, hogy mi ezt egy 8 fős zenekarral jelenítjük meg, így játsszuk el. A szólamok azok alapvetően túlsíthatóak volnának, tehát lehetne több játékos, akik egy szólamot játszanak, de mi most ezt itt abszolút a lehető úgymond személyesebb, és leginkább az opera helyszínéhez is illően egy ilyen otthonosabb közegre próbáltuk meg rávetíteni, ezért csak 8-an játszunk benne. Azt lehet mondani, hogy azért a hangfajoknak megfelelően gyakran ő játszik Telemann azzal, hogy a magasabb szólamokat, illetve a mélyebb szólamokat külön bontva ugyanúgy egy dialógus jelenik meg, mint ahogy Pimpinona és Vespetta dialógusa van végig jelent tulajdonképpen az egész operában. Ugyanúgy ezt a hangszerek is természetesen tükrözik.
1: Ki lesz Vespetta és Pimpinona, illetve itt kellett számukra segítség a barokk gesztikában, vagy ők tökéletesen tudják, hogy milyen ez?
0: Hogyne, tulajdonképpen úgy van, hogy zenei rendezés mellett, amit én végzek, a színpadmester az Sigrid Thoft, aki egy belga származású, fantasztikus barokk gesztika professzor, és kórhű barokk rendezéssel foglalkozik. A szólistáink pedig Lökösházi Mária és Neubauer Lóránc lesznek. Neubauer Lóráncnak már nem új a gesztika tudománya. Ha jól tudom, ő is 3-4 éve dolgozik a Gamba produkcióval, és ebből kifolyólag Sigriddel is, illetve azt hiszem, hogy korábban is voltak már barokk gesztikával kapcsolatos produkciói. Lökösházi Mária azonban teljesen úgymond barokk szopránénekesként, de gesztika tudás nélkül közelít a próba folyamathoz, viszont ez már megbizonyosodott, hogy az Sigridnek a fantasztikus rálátása és instrukciói és a Mária fogékonysága az nagyon nagyszerűen ötvöződik, és ez a zenei nyelv, ami tulajdonképpen a barokk mozdulatművészet, lehet így mondani, ez a megfelelő szinten nagyon mélyen és nagyon frappánsan elsajátítható egy ilyen próba folyamatban.
1: Tehát Georg Philipp Telemann Pimpinona című komikus intermezzója szeptember 26-án lesz hallható a Budapest Music Center koncerttermében, és ez a Gamba produkció előadásában valósul meg, de hogyha én jól tudom, akkor itt az intermezzó részei között más is el fog hangozni.
0: Igen, ha már Telemann 3 felvonásra tagolta ezt a kis komédiáját, akkor mi is megragadtuk arra a lehetőséget, hogy bizonyos nem vokális, tehát az énekeseket nem igénybe vevő zenekari tételek is elhangozhassanak a felvonások között. És ezért, mivel alapvetően vonós zenekar vagyunk, ezért olyan zenekari tételeket választottam, amelyek nem igényelnek fúvós hangszereket, holott egyébként érdekességképpen el lehet mondani, hogy a korabeli bemutatóban tobolyák is rendelkezésre álltak, illetve azt hiszem, hogy fagott, viszont most a mi apparátusunkra formálva én inkább a hangnemi egyezésre koncentráltam, és olyan zenekar zenekari szintet választottam, amik hangnemben és karakterben megfelelően felvezetik a következő felvonást, és ez egyébként nagyon frappáns módon lehetőséget is biztosít az énekeseknek, valamint Zigrid kreatív ötleteinek is, hogy már éneklés nélkül, de mégis színpadi jelenléttel egy kicsit előbb készítsék a cselekményt a felvonások elején.
1: Tehát szeptember 26-a a BMC koncerttermel, Telemann Pimpinune, avagy az Egyenlőtlen házasság koncerten vehetnek részt, és én kívánom is, hogy telt ház legyen ezen az előadáson és a koncerten, és hogy azért legyen még utána lehetőség ezt játszani, mert azt gondolom az, amikor egyszer egy ilyen nagy dolog elkészül, nagyon jó, ha van ennek folytatása, ugye?
0: Igen, mi is nagyon reméljük, hogy a Gamba produkció önálló helyszínén is majd tudjuk játszani ezt a művet, illetve ki tudja, hogy mit hoz a jövő, de nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat.
1: És nézzük azt, hogy mi minden fog még veled történni, hiszen most szeptember végén akkor ez megtörténik, ez is egy óriási dolog, de hát október közepén is lesz egy olyan dolog, ami szerintem nagy elfoglaltságot ad neked.
0: Igen, október közepén fogom megcsinálni a Zeneakadémián a doktori hangversenyemet, ami egy több éves megelőző kutatásnak a művészi lezárása, hiszen ugye ehhez társul egy dolgozat, de maga az eredménye és az interpretációs munka az ebben a koncerten fog majd összpontosulni. Nagyon várom itt székesfehérvári kolléganőmmel, Licsi Zsuzsannával és az ő Fiori Muzikáli nevezetű Furuja együttesével fogunk majd fellépni, valamint a férjem kamarakórusával, ami a Paxet Bónusz kamarakórus és Kisboldi zárvezényi.
1: Mi volt a témád?
0: A disszertációm az a korabarok angol dalvariációkkal foglalkozik, és alapvetően szerettem volna mind a billentyűs, mind pedig a vokális és a korra jellemző konzort muzsikát valamilyen módon reprezentálni ezen a koncerten.
1: Én kívánom, hogy ez is teltház előtt zajlódjon, és utána nagyon boldog legyél, hogy ezen is túl vagy. És aztán, ha bármilyen más koncerted lesz, én azt kívánom, hogy teljesüljön minden úgy, ahogy csak szeretnéd és kitalálsz. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Bene Róza, junior prímadíjas csemballó művészt hallhatták. A Telemann Pimpinune, avagy az Egyenlőtlen házasság című előadás zenei vezetője és csembalistája.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en a Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részébe. 11 éves hegedűs nyerte a NSZKÚ nemzetközi versenyt. Az NSZKÚ nemzetközi verseny történetének legfiatalabb győzteseként az amerikai Jaden King vehette át az első díjat szeptember 13-án. A mindössze 11 éves hegedűs nem csak a zsűri elismerését, hanem a közönségdíjat is elnyerte, valamint a kötelező darab, Let Me Beaker Still Life with Fallen Stone című művének legkiemelkedőbb előadásáért járó díjat is megkapta. És a Csendes Barát című filmet nevezi Magyarország az Oscar versenybe, ezzel folytatjuk. Döntött az Oscar díjra nevező bizottság Enyedi Ildikó európai koprodukcióban és a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotása. A Csendes Barát képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben. Az Aranymedve díjas film világpremiérje tavaly volt a Velencei Filmfesztiválon, ahol összesen 6 díjat nyert el. A Csendes Barát január óta a műsoromban a mozikban, a Mozinet forgalmazásában. És Lőrinci György és Gémes Antos is pályázik a Madách Színház igazgatói posztjáért. Lőrinci György a Szentendrei Kulturális Központ és Teátrum ügyvezető igazgatója, és Gémes Antos rendező, illetve színpadi és filmszínész is megpályázta a Madách Színház ügyvezető igazgatói posztját. A pozícióra immár 4 adtak be hivatalos anyagot, mellettük a jelenlegi igazgató Szirtes Tamás és a Madách Színház színésze Miller Zoltán indulnak a vezetői székért. És közel 150 vonós négyesre írt zenemű érkezett be az idei Bartók világversenyre. A Zeneakadémia 2026-os komponistáknak meghirdetett Bartók világversenyére 36 országból 136 zeneszerző összesen 144 vonós négyesre írt rövid darabot adott be. A 10.000 euró összdíjazású megmérettetésre 40 év alatti komponisták jelentkezhettek idén augusztus 25-ig. A beküldött művek közül kerül majd ki az egyik kötelező darab a Bartók világverseny következő hangszeres fordulójára, a vonós négyesek 2027-es megmérettetésére. A díjak nyerteseit a Zeneakadémián november 29-én rendezett, a nagy közönség számára is nyilvános gála koncerten jelentik be, amelyen elhangzanak a díjazott művek is. Az esemény a Zeneakadémia YouTube csatornáján élőben követhető lesz. És amivel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét, Dán győzelem és magyar zenei siker a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a dán Ismeretlen nő nyerte az Arany Oroszlánt. Emellett a film a legjobb színésznő díját is elhozta Mathilde Arsène révén. Mundrucó Kornél új filmjét, a Place to Be című alkotás szeptember 9-én mutatták be a fesztiválon, a Weber Kata forgatókönyve alapján készült film zenéjét Zombala Péter szerezte. A zeneszerző minimalista neobarok stílusa a filmben mainstream hollywoodi zenei elemekkel találkozik, és nemzetközi elismerésnek örvend. Gratulálunk mindenkinek! Most pedig egy újabb interjú érkezik itt a Papagéno Klasszik műsorában. Győri Noémi fuvola művész lesz a vendégem. A francia fuvola zene különleges eleganciája, színei és szabadsága áll Győri Noémi új lemezének középpontjában. A Free Spirits című albumon, amely a Hungaroton gondozásában jelent meg szeptember 18-án, Guber, Poulenc vagy Fori művei szólalnak meg, a zongoránál pedig Vida Mónika Ruth működik közre. Erről fogok beszélgetni Győri Noémivel.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Gyűri Noémi fuvola művészt. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is nagyon örülök, hogy beszélhetünk.
1: A francia fuvola zene különleges eleganciája, színei és szabadsága áll Gyűri Noémi új lemezének középpontjában. A Free Spirits című albumon, amely a Hungaroton gondozásában jelent meg a tegnapi napon, azaz szeptember 18-án, Guber, Poulenc és mondjuk Fauré művei is megszólalnak, a zongoránál pedig Vida Mónika Ruth működik közre. A Free Spirits egy új művészi együttműködés eredménye, hogyha én jól tudom, mert kutattam, és én azt láttam, hogy ti most dolgoztatok először együtt. Ez így van?
2: Ugyan lemezen most dolgoztunk együtt Mónival, de több évvel ezelőtt Mumbai-ban találkoztunk, Indiában, illetve azelőtt Magyarországon, de egy mumbai projekt kapcsán kezdtünk el együtt zenélni, ami azért is volt nagyon érdekes, mert India azon országok kevesek közé tartozik, ahová egyébként ezelőtt még soha nem jutottam el, és egy igazi kultúrsok volt ott lenni minden értelemben, mert annyira más világ, és nagyon érdekes volt egy ilyen helyen nagyon-nagyon intenzíven együtt dolgozni Mónival, és szerintem talán emiatt is egy nagyon szoros kapocs alakult ki közöttünk, és így tulajdonképpen ez a lemezfelvétel egy ilyen nagyon-nagyon könnyű dolog volt nekünk művészileg, nagyon-nagyon egyértelmű, nagyon gördülékeny, közös munka volt, úgyhogy ez egy nagyon különleges történet, és kicsit azt is megmutatja, hogy milyen a zenész élet, milyen sok váratlan fordulat van benne, mennyi sok érdekes helyen járunk, valószerűtlen helyen vagyunk, szokatlan helyen, úgyhogy ez egy nagyon szép történet számomra.
1: A lemez ugye teljes egészében a francia fuvola zene világába vezet, és ugye a Párizshoz és a Párizsi Konzervatórium hagyományaihoz kötődő zenei világot ismerhetjük meg. De miért pont ez? Miért volt érdekes számodra ezt az albumot rögzíteni?
2: Tulajdonképpen ez szerintem fuvolásoknak egyáltalán nem is kérdés, mert a francia fuvola irodalom az annyira központi szerepet játszik a mai modern fuvolázás minden értelemben, zeneileg, technikailag, hangideált tekintve, frazeállást tekintve, artikulációt tekintve. Tényleg egy igazán ikonikus repertoárról van szó. Talán ez más hangszereseknek vagy nem zenészeknek nem feltétlenül ennyire egyértelmű. És szerintem azért nagyon érdekes, mert én sokszor azt tapasztalom, hogy valahogy a fuvolát nem tudom, olyan kedveskedőnek, csillogónak, picit könnyedebb látják az emberek, és nagyon sokszor arra törekedtem a lemezeimen, hogy valamilyen téma, valamilyen zenei világ köré rendezve úgy mutassam be a fuvolát, hogy érezhető legyen, hogy a fuvola ennél sokkal-sokkal több, és szerintem pont ez a szabadsága, ami a lemez címében is ugye megjelenik. Ez a szabadsága a zenéknek az, ami annyira izgalmas és érdekes, és én azt gondolom, hogy ezeket a zenéket hallgatni nagyon-nagyon-nagyon valahogy megnyugtató és felemelő és felszabadító, és egy egészen másfajta világ, mint például mondjuk a zongora repertoárja, egészen másfajta hangszínek jelennek meg, mint például egy hegedű zongora párosításban, szóval azt gondolom, hogy ezért nagyon-nagyon különleges, és számomra pedig azért nagyon különleges, mert ez a 9. lemezem, tehát nagyon gyakorlott érzem magam a lemezfelvételek készítésének a terén. Sőt, egyébként azóta közben még a 10. lemezemet is már fölvettem, szóval tényleg nagyon sok lemezfelvételt készített, de ez a repertoár egy olyan nagyon komoly, fontos repertoár, olyan mérföldkő a fuvola irodalomban, hogy tulajdonképpen még ez is egy nagyon fontos momentumnak érződött, és egyébként életemben először férjem, Madaras Gergely karmester ötlete alapján állítódott össze ez a kifejezett album, szóval, hogy pont ezek a darabok, és ő mondta nekem azt, hogy miért nem veszem föl ezeket a műveket, ezeket tulajdonképpen, mikor 25 évvel ezelőtt megismerkedtünk, sokat ezek közül már akkor játszottam, és nekem ez egy nagyon nagy kihívás volt, és szép kihívás volt, és azt gondolom, hogy nagyon szép feladat volt ezekhez a művekhez, bátran, szabadon, önazonosan hozzáállni, és tulajdonképpen egy felvételt oda helyezni a legnagyobb művészek közé, akik ezeket a fuvola sokat szakterületén fölvették, és jó érzés, hogy úgy érzem, hogy jó érzéssel helyezem ezt a nemeszt oda a sorba. Ez egy nagyon fontos érzés saját magamnak is.
1: Tehát akkor a fuvola kifejező erejének ilyen egészen különböző oldalait ismerhetjük meg, a virtuózitást, eleganciát, érzékiséget, játékosságot.
2: Szabadságot, szerintem bátorságot. Az, hogy hogyan tud, szerintem az nagyon-nagyon különleges a fuvolában, hogy egy hang hogyan tud, egy hangnak a színe hogyan tud átformálódni, vagy jellege hogyan tud átformálódni, mélysége hogyan tud átformálódni. Szóval nagyon, nagyon szép ez, és tegnap egyébként pont egy fesztiválnak írtam egy szöveget az egyik projektemről, és ez a fesztivál az öröm gondolata körül szeretne programokat rendezni, és azon gondolkodtam, hogy szerintem a zenehallgatásban tulajdonképpen, amikor az ember ugye elkezd figyelni ezekre az apró részletekre, ahogyan amikor a természetben megállunk, és így megnézzük az egyes kis részleteket. Nagyon-nagyon-nagyon sok belső öröm egyébként ebből szabadul fel, tulajdonképpen erre épül az egész meditáció gyakorlása is, illetve az embereknek azt megmutatni, hogy ugye amikor az ember így az érzékszerveivel így elkezd jobban érezni, vagy arra odafigyelni, akkor mennyi-mennyi öröm szabadul fel, és hogy szerintem például ezek a zenék is nagyon-nagyon-nagyon öröm fölszabadítóak, mert hogy nagyon sok bennük az ilyen finom apróság, és hogyha valaki egy pillanatra le tud ülni, akár csak pár percre ebbe belehallgatni, szerintem annyira sok ilyen jó érzés szabadít föl az emberben, és ez egy nagyon-nagyon szép, és szerintem egyébként amúgy hasznos dolog is, szóval én például a zenehallgatást nagyon sokszor erre is használom, hogy egyszerűen egy fantasztikus örömforrás, meg ilyen megnyugvás.
1: Tehát Győri Noémi fuvola művész és Vida Mónika Ruth zongora művésznek megjelent az első közös albuma, amely ugye a Free Spirit címet kapta, és a Hungaroton gondozásában szeptember 18-án látott napvilágot, és azt mondtad, hogy nektek ez egy nagyon jó találkozás volt még ugye Mumbai-ban, de a közös zenélés az milyen volt? Itt a két hangszer is párbeszédbe lépett.
2: Abszolút. Ahogy mondtam, itt szerintem nagyon könnyű. Ez azt jelenti, hogy szerintem vannak olyan nagyon-nagyon jó zenei találkozások, ahol több időre van szükség, hogy valahogy egymáshoz csiszolódjunk. Mónival szerintem nagyon-nagyon hasonlóan gondolkodtunk a művekről. Ami nekem nagyon-nagyon felemelő volt, hogy a fuvola hangja, ahogyan a zongorával keveredik, a zongora azért egy sokkal robusztusabb hangszer, és Móni nagyon-nagyon finom technikával játszik, és ezért soha nem éreztem azt, hogy nekem bármilyen módon erőlködnöm kéne ahhoz, hogy a fuvola hangja a zongora mellett hát így jól tudjon keveredni. Ez nem is az, hogy elég hangos tudjon lenni, hanem hogy egyszerűen megfelelő módon tudjon két hang így összetalálkozni. Nagyon-nagyon-nagyon élveztem azt, hogy szuper volt az összes szóba folyamat. Egyébként ez az indiai közös koncertje is, meg a mostanéja is jellemző volt, hogy mind a ketten nagyon-nagyon szeretünk intenzíven dolgozni, és ezért sok olyan próbánk volt, amikor egy napon nagyon-nagyon-nagyon sok órát zenéltünk együtt, és együtt szüneteltünk, akkor együtt ettünk, vagy uzsonnáztunk, megintunk egy kávét, aztán folytattuk, és ez a fajta ilyen nagyon erős belemerülés, ami egyébként a stúdióban is aztán ugye egy lemezfelvételkor létrejön, ez annyira jó volt, és szerintem van, aki ezt nagyon-nagyon bírja, és nagyon szereti, van, aki szeret inkább többször csak néhány órát próbálni, de hogy nekem ezek az ilyen egész napos együtt dolgozások, együttlétek, és ugye Mumbai-ban meg ugye egy helyen is voltunk, tehát hogy egy helyen laktunk, tehát hogy ez annyira szerintem nagyon fontos, meg nagyon-nagyon sokat ad, és ez hihetetlen élvezetes is volt, és hát aztán a stúdióban is teljesen olyan érzés volt, mint hogyha oda így beköltözködtünk volna, mert Tóth Tibolyáék stúdiójában, a Phoenix stúdióban vettük fel a lemezt, és ők félig így ott laknak, szóval az volt a fantasztikus ott is, hogy tulajdonképpen megvoltak az időpontok, hogy mikor veszünk, de hogy volt olyan, hogy így megálltunk, kicsit hosszabban beszélgettünk, együtt ettünk, kicsit többet váltunk, aztán megint játszottunk, tehát hogy az egész nagyon-nagyon olyan, nekem nagyon otthonos volt, nekem nagyon ismerős volt ez a fajta létezés, és néha van az, hogy egy stúdió felvételnél nagyon pontosan majd csak 10-től 1-ig váltunk fel, kész kell lenni, ennyi van, 5 perc szünetet lehet most venni, vagy 10 percet, vagy 20-at, tehát hogy nagyon meg van határozva ez a struktúra, és ez egy ilyen sokkal fluidabb helyzet volt, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt szerintem, nagyon jól működött, és nem, végülis emiatt nem csúszott szét semmi, csak volt egy kicsit több lélegzési tér, meg ez a fajta ilyen együttlét, amikor így kicsit az idő ilyen fluidabb, azt szerintem nagyon-nagyon jó tud tenni egyébként a kreativitásnak.
1: A Free Spirits albumról beszélgettünk, amely ugye most jelent meg a Hungaroton gondozásában, és a hungaroton.music.com oldalon egyébként meg is hallgathatják, vagy bele is hallgathatnak. Na de neked mi fog még történni a következő egy-két hónapban? Erről mesélj még.
2: A következő hónapban egyébként megint francia zenéket fogok viszonylag sokat játszani, mert én Londonban élek, és alakult egy új fuvolahárfa brácsa trióm, két fantasztikus angol művésszel, Siri Raskowski brácsással és Alice Hughes hárfással, aki egyébként a királynő hárfása volt korábban, ami az egyik legnagyobb cím, amit itt egy hárfásként el lehet élni, de egyébként a Deccának vesz fel, mert uh-huh, valahogy fantasztikus uh-huh. művészek mind a ketten. Siri egyébként a Royal Welsh Királyi Akadémiának a professzora, szóval fantasztikus művészek, és velük fogunk egyébként Ravel, Debussy triókat játszani, én Lili Boulanger dúvót hárfával, Alice-szel, úgyhogy most erre készülök nagyon, mert, és itt még lesz egyébként még egy fiatal angol női szerzőnek is a triója, egy nagyon-nagyon-nagyon szép trió, az nekem teljesen új az a mű, egyébként a Ravelt se játszottam még, úgyhogy ezek ilyen uh-huh. új, részben újak, a Debussy-t persze sokszor játszottam, de részben új repertoár, és nagyon nagy repertoár, és mindannyian nagyon lelkesek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy ezt a triót építsük, és hogy legyenek közös koncertek a jövőben is, úgyhogy most erre készülök legelsősorban, meg hát most ez nagyon nyilván egy fontos momentum, hogy a lemez megjelent, és akkor ezzel kapcsolatban egy sok minden uh-huh. zajlik.
1: Igen, igen.
2: Úgyhogy ezek most így éppen a legfontosabbak, úgyhogy érdekes, hogy pont ebben a trióban is most egyébként francia repertoárok vannak, és most egyébként még ebben a pillanatban sok minden megbeszélések vannak, például új versenyművekkel kapcsolatban, amiben részt fogok venni, sok új fuvola verseny íródott nekem az elmúlt években, és ezeket nagyon-nagyon-nagyon élvezem, és most is van egy ilyen, amin dolgozunk. Az még ilyenkor mindig idő, még ezek ugye materializálódnak és elkészülnek, de jövőre lesz például megint új versenybemutató, fuvola versenybemutató, és ezek nagyon-nagyon izgalmas dolgok. Úgyhogy ezek vannak most így éppen ebben az egy-két hétben, amik nagyon erősen és intenzíven zajlanak.
1: Én kívánom, hogy maradjon meg ez a lendület, a sok feladat, és hogy mindegyiket nagyon-nagyon élvezd, és boldogsággal töltsön el.
2: Nagyon szépen köszönöm, nagyon igyekszem, ezen vagyok.
1: Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Gyűri Noémi fuvola művészt hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Papagéno Klasszik műsorát, és bizony, miután hamarosan friss hírek, információk érkeznek, így az első órának a végéhez értünk, de a következő órában is várok mindenkit. A második órában pedig Berecz Mihály zongora művész az édesapjával, Berecz Andrással és a budapesti vonósokkal közös koncertjéről, Tekirika színművész pedig a Momkult október 2-ai fotel koncertjéről mesél. A heti hír összefoglaló pedig a második órában is folytatódik. Francia film nyerte a Miskolci Cinefest fődíját, illetve új musicalt mutat be a Dése-Geszti szerzőpáros a Vígszínházban. Ezzel várok tehát mindenkit, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-éig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kellemes őszi idő, a politikusok életmódját is vizsgálja majd a NAV. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg, abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. A szél mérsékelt marad, délután 24-29, késő este 16-22 fok várható, holnap is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. szeptember 19-i műsorának a második órájába kezdtünk bele. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A második órában pedig Berecz Mihály zongora művész az édesapjával, Berecz Andrással és a budapesti vonósokkal közös koncertjéről, Tekirik a színművész pedig a Momkult október 2-ai fotel koncertjéről mesél. A heti hír összefoglaló pedig a második órában is folytatódik. Francia film nyerte a Miskolci Cinefest fődíját, illetve új musicalt mutat be a Dés Geszti szerzőpáros a Víg Színházban. Ezzel várok tehát mindenkit. Hamarosan Tenki Réka, Jászai Mari díjas színművész lesz a vendégem, hiszen október 2-án este ismét különleges beszélgetésre és élő zenére várja a közönséget a Momkult fotel koncertje. Az est során Gundel Takács Gábor olyan történeteket hív elő vendégeiből, amelyek túlmutatnak a megszokott interjúkon, személyes élményekről, döntésekről és évfordulókról mesélnek, miközben élő zene kíséri a beszélgetést. Erről fogunk beszélgetni mi is.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagéno Klasszik műsorát hallgatják, ahol most nagyon sok szeretettel köszöntöm Tenki Rékát, Jászai Mari Díja színművészt üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is köszöntök mindenkit.
1: Október 2-án este ismét különleges beszélgetésre és élőzenére várja a közönséget a MOM Kult Fotel koncertje. Az első során Gundel Takács Gábor olyan történeteket hív elő vendégeiből, amelyek túlmutatnak a megszokott interjúkon, személyes élményekről, döntések és életfordulókról mesélnek, miközben élő zene kíséri a beszélgetést, és itt a vendégek között te is ott leszel. A Fotel koncert ugye nem egy hagyományos színházi este, de mit gondoltál, mikor felkértek? Inkább izgalom volt benned, vagy kíváncsiság?
2: Minden olyan helyzet, és akár szerep, akár feladat, ami nem megszokott, és amit még nem csináltam, az mindig inspirál, és persze izgalommal töltött el, hogy vajon ebből mit lehet kihozni, és hogyan tudok benne majd teljesíteni.
1: Igen, ez ugye az az este, ahol beszélgetni kell, és nem egy szerepet eljátszani, megformálni, gondolkodni róla, hanem meg kell nyílni egy kicsit. Ez neked mennyire könnyű?
2: Attól függ, hogy az ember kivel beszélget, és hogyan. Nekem ez mindig ettől függ. Voltam már olyan helyzetben, amikor beszélgetni kellett, hogy egyszerűen nem tudtam kinyílni, és olyan is volt, hogy pár perc után teljesen szabadon és nyíltan lehetett beszélni, és könnyedén. Úgyhogy ezért is izgalmas ez az egész, mert fogalmunk sincs, hogy mi fog történni.
1: Így van, és közben ugye lesz zene is, amely tud segíteni egy-egy érzelmet jól megtámasztani, vagy alátámasztani, vagy elvinni egy kicsit a fókuszt. A zene az mennyire játszik fontos szerepet az életedbe, illetve vannak-e olyanok, amelyeket előveszel, mondjuk, ha egy pici időutazásra van szükséged, vagy bátorításra, vagy erőre?
2: Általában majdnem minden előadás, főleg amik nehezebbek, nekem társul egy zene, ami valahogy kialakul az előadás kapcsán, vagy a film kapcsán, és azt mondjuk bizonyos helyzetekben meg kell hallgatni. Például van olyan előadás, ami után még hazamegyek, van egy dal, amit beszoktam rakni, mert az segít, nem tudom, abban, hogy így vége legyen annak az estének. És az például nagyon sokat segít, de szerintem a zene vagy a tánc az mind olyan dolog, ami annyira ősi, és annyira az ember ösztönből ragaszkodik hozzá, hogy én nem ismerek olyan embert, akire ne hatna valamilyen szinten a zene. És szerintem az még érdekesebb, hogyha az ember olyan dalt énekel, aminek mondani valója is van, és arról lehet beszélgetni. Mert néha bizonyos helyzetekben az ember szavakkal nehezen tudja kifejezni magát, ezért is jók a különböző művészeti ágak, mert valaki a tánccal fejezi ki magát, valaki lefesti, ami benne van, és akkor például itt akkor az ember elénekel egy dalt, tudja kifejezni magát, ezért is jók a különböző művészeti ágak.

0: mindenféleképpen gyógyító hatással van szerintem a zene mindenre.
1: És hogy milyen lesz ez az este, azt természetesen akkor tudják meg, illetve hogy milyen zenék fognak elhangozni, hogyha ellátogatnak. Én azt gondolom, vagy itt sokat szoktam ezen gondolkodni, hogy a közönség egyre inkább nem csak jó színészekre kíváncsi, hanem hiteles emberekre is. Te hogyan őrzöd meg magad ebben a nagyon látható világban?
0: Hát ez nagyon fontos, és örülök neki, hogyha így van, amit mondtál, hogy hiteles emberekre van szükség, mert valahogy a világ nem arra tart, hogy a hitelesség és a teljesítmény az mérvadó, és emiatt én valahogy így is lettem nevelve, vagy így is tanultam minden mesteremtől és szüleimtől és tanáraimtól, hogy az ember rakjon le valamit az asztalra, és mindig fejleszte magát, és tökéletesítse azt, amit tud, még jobban és még jobban, és próbáljon ember maradni minden egyes helyzetben. Hogy tudom ezt megőrizni, mindenféle döntések elé kerül az ember, és érezni kell a döntésekben, hogy mi az, ami ezeket szolgálja. Hogy talán így.
1: Igen, ez jó, ez elgondolkodtató, és ezért is jó beszélgetni, és szerintem ezért is lesz jó úgy beszélgetni, hogy olyan társak lesznek ott, akikkel talán volt már kapcsolatod, úgyhogy találkoztál velük, vagy dolgoztál is esetleg, vagy pedig olyan, akivel nem. Itt ezen az estén a művésztársakkal, illetve Gundel Takács Gáborral volt már lehetőséget találkozni, vagy akár együtt dolgozni?
0: Én úgy tudom, hogy találkoztunk már a Kamarás Ivánnal is, ismerjük egymást, de úgy dolgozni és mélyebben beszélgetni, vagy egy munkában elmerülni még nem volt lehetőség, úgyhogy ez egy izgalmas kör lesz, hogy szerintem mindenki puhatolózni fog, hogy ki milyen ember, és hogy miről hogyan lehet beszélgetni, úgyhogy szerintem 4 olyan ember fog ott ülni, akik így egymást fogják egy kicsit így kóstolgatni, hogy vajon ki kicsoda.
1: A Fotel koncert szlogenje úgy szól, hogy sztorik, amiket hallani akarsz. Van-e olyan történeted, amin mondjuk ma már mosolyogsz, de amikor megtörtént, akkor egyáltalán nem úgy érezted, hogy azon mosolyogni lehetne.
0: Biztos van ilyen. Biztos a gyerekekkel kapcsolatos történetek azok mindig olyanok, amikor az embernek megáll a szíve, és akkor később visszaemlékszel, és már csak arra emlékszel, hogy jól sült el a dolog. Biztos vannak ilyen történetek, meg hát ez is olyan, hogy erre se lehet úgy felkészülni, hogy az ember mit fog elmesélni, amit eddig még nem mesélt el, mert egy beszélgetés hozza ki az emberből azokat az emlékeket, amik hirtelen feltörnek, és ahhoz a helyzethez kapcsolódik. Most ilyenkor semmit nem tudok felkészülni, de mondom.
1: Ilyenkor ez nehéz.
0: Igen.
1: Az elmúlt időszak szakmailag nagyon mozgalmas volt számodra. Volt-e olyan pillanat, amikor megálltál és azt mondtad, hogy na igen, ezért érdemes csinálni?
0: Több is volt szerencsére. Leginkább az önálló estek azok, amik után az ember megáll és azt mondja, hogy ha ennek ilyen hatása van, és ezt az eredményt és ezt a hatást tudom elérni, és nézők ennyire hálásak utána, a döntés például, vagy az egyasszony előadás, amiket tényleg most már elég régóta játszom, de ennek ellenére is nem lehet levenni, mert mindig akad olyan ember, aki még nem látta, és olyan visszajelzéseket kapok, amit még soha életemben. Most életemben először léptem fel a Budapest Bár együttessel, és például velük való találkozás, az a szakmai alázat és profizmus, amivel ők léteznek, és az az emberség, mondjuk, amiről az előbb beszéltél, hogy ez a kettő együtt tud járni, és ezben az együttesben teljesen benne van, akár a zenészek, akár az előadókon keresztül, hogy meghívtak, és velük felléphettem, és számomra ez is olyan volt, amiért azt érzem, hogy érdemes. Vagy például, amikor a Futni mentem film után rengeteg 10 éves írt nekem, hogy az anyukám nagyon örül, mert miattad szeretnék ügyvéd lenni, akkor egyszerűen azt mondom, hogy na hát ez igazán kedves, vagy hogy családok fogtak össze azért, hogy elmenjenek együtt futni, vagy még egy csomó ilyen emberi történeteket fel tudnék sorolni, amit az elmúlt 2 évben megtaláltak visszajelzésként, szóval ezek azok a pillanatok, amiért azt érzem, hogy érdemes élni.
1: És lehet, hogy ezekből hallhatnak néhány történetet, hogyha ellátogatnak október 2-án a Momkult Színház termébe a Fotel koncertekre. Történetek, dalok, érzelmek, én pedig kívánom, hogy nagyon jól érezd magad a színpadon, illetve, hogy telt ház előtt lehessen ez a beszélgetés.
0: Így legyen, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is. Szervusz, sziasztok!
1: Az elmúlt percekben Tenki Réka, Jászai Mari díjas színművészt hallhatták.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hír összefoglaló második részének. Francia film nyerte a Miskolci Cinefest fődíját. Átadták a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál elismeréseit. A fődíjat a francia Sarah Arnold első nagyjátékfilmje, a Túl sok vadállat nyerte. Reisz Gábor negyedik műve, a Földszint kapta a zsűri nagydíját, a Cukordíjat, emellett két elismerésben részesült, a Vád Emelész című német bűnügyi történet, a közönségdíjat pedig a Mami Blue nyerte, Fűr Anikó és Vilmáni Bennett főszereplésével. És új musicalt mutat be a Dézs Geszti szerzőpáros a Víg Színházban. Petőfi Sándor életéről készít új zenés darabot Dézs László és Geszti Péter alkotótársaikkal. A Petőfit Horváth Csaba rendezésében 2027 őszén mutatják be a Víg Színházban. A szabadtéri ősbemutató 2027. július 9-én lesz a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az új műfajokon átívelő nagy formátumú zenés színdarab Petőfi Sándor egyszerre mindenki által ismert és senki által nem ismert életét dolgozza fel drámaian, líraian, sok humorral és szenvedéllyel. És a Cyrano de Bergerac és a Zomer Rice kapta a legjobb előadásdíjat a Szemle Pluszon. Teltházzal, szakmai sikerekkel és számos elismeréssel zárult a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozata. A 12 versenyelőadás között vidéki, határon túli, budapesti és független alkotók munkái egyaránt helyet kaptak. A legjobb előadásdíját a Budaörsi Latinovic Színház Cyrano de Bergerac című produkciója kapta, a Kristály Színtér kamara programjában pedig a Víg Színház Zomer Rice dalciklus Radnai Csillával című előadását találta a legjobbnak a zsűri. A legjobb férfi főszereplő díját Böröndi Bence vehette át, míg a női főszereplők közül Radnai Csilla bizonyult a legjobbnak az Öltöny című jazz operában nyújtott alakításával. Természetesen gratulálunk minden díjazottnak, és amivel folytatjuk, Pellet Sebestyén és Rozsonics Ildikó is ott van a Liszt verseny középdöntőjében. Lezárult a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora verseny elődöntője. A Filharmónia Magyarország szervezésében megvalósuló nemzetközi megmérettetésen a zsűri döntése alapján kialakult a középdöntő 7 fős mezőnye. A szakmai zsűri döntése alapján Magyarországról Pellet Sebestyén és Rozsonics Ildikó lépett színpadra a szeptember 17-i középdöntőben a Kodály Központban. A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora verseny kiemelkedő pénzdíjazással ismeri el a legjobbak teljesítményét. A verseny első helyezettje 35.000 euró, a második helyezett 18.000 euró, míg a harmadik helyezett 9.000 euró pénzdíjban részesül. És Szabó Kimmel Tamás főszereplésével készül film Vámbéri Ármínról. Már javában forog a Vámbéri Ármin és Iszák Molla története című fikciós dokumentumfilm, amelyben a világhírű keletkutató nyelvész etnográfus Vámbéri Ármin és a vele Magyarországra érkező üzbék hittudós Iszák Ibrahim életre szóló barátsága elevenedik meg. A magyar-üzbék koprodukcióban Szabó Kimmel Tamás alakítja az egyik főszerepet. A tévéfilmet jövőre láthatja majd a közönség. A heti hír összefoglaló ezzel a végéhez ért, de természetesen érkezik még egy izgalmas interjú. Berecz Mihály, junior primadíja zongora művész lesz a vendégem. Különleges koncerttel folytatódik a budapesti vonósok Alma és Fája sorozata. Szeptember 27-én a Budapest Music Center koncerttermében Berecz Mihály zongora művész és édesapja, Berecz András Kossuth díjas énekes és mesemondó találkozik a színpadon a budapesti vonósokkal. Az est középpontjában Haydn két ritkán hallható zongora verseny áll. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Berecz Mihály Junior Prima díja zongora művészt. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm, Nóra, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy koncertre hívjuk meg természetesen a hallgatókat. Különleges koncerttel folytatódik a Budapesti Vonósok Alma és Fája sorozata. Szeptember 27-én a Budapest Music Center koncerttermében Berecz Mihály zongora művész és édesapja Berecz András Kossuth díjas énekes és mesemondó találkozik a színpadon a Budapesti Vonósokkal. Az este középpontjában Haydn két ritkán hallható zongora versenye áll. De mindjárt beszélgetünk konkrétan koncert a programjáról is. Ugye érdekes, hogy voltatok már többször színpadon együtt, egy ilyen közös koncert azért nem meglepő a ti életetekben, de már pontosan ismeritek egymás művészi világát is, és azt is, hogy hogyan működtök együtt a színpadon? És miben lesz más ez a koncert?
2: Én édesapám mesén nőttem föl, és hát nagyon korán, én 3 évesen már együtt álltunk a színpadon, akkor ütőgardonoztam a Petőfi Sándor csarnokban. Én úgy gondolom, nekem az egyik legszebb dicséret, ezt párszor kaptam közönségtől, amikor azt mondták nekem, hogy én is mesélek a zongorajátékommal. Úgyhogy az ő meséből, ő beszédjéből és énekéből rengeteget tanulok, inspirálódok, és hát már az is sok szép emlékem van, ahogy valamit játszok Bartókot, ő pedig ott ül velem szemben a színpadon, és hát az, hogy is mondjam, engem is visszarepít gyermekkoromban. És ahogy elmondtad, mi általában más formációban, általában Bartók és a népzenek köré építjük fel a közös műsorainkat, és sokszor bátyám István is táncol, vagy öcsém énekel, és most pedig ez számunkra is új, hogy a Budapesti Vonósokkal készülve Haydn lesz a középpontban.
1: Elkezdtétek már a közös próbát, vagy te próbálsz azért most jó ideje, hiszen azért Haydnnek a G-dur és az F-dur zongora versenye nem a legkönnyebb, ugye?
2: Nem, és hát Haydn erről mindig kihívás, tehát számomra az egyik legkedvesebb zeneszerző. Azt azért róla el kell mondani, hogy nyilván nagy tudású billentyűs játékos volt, viszont nem volt igazán virtuóz, tehát Mozarthoz és Beethovenhez képest. Ő neki hát eleve nem írt annyi zongoraversenyt, és más funkciójuk ezek a zongoraversenyek, de maguk a hangszerek is nem tudjuk pontosan ellenőrizni, hogy csembalóra, fortepianóra írottak, nem egészen egyértelmű, egyébként valószínűleg inkább csembalóra írottak ezek a művek, és nincsenek benne fúvósok, ezek vonós kíséretes művek, lehet, hogy picit ez is az oka, hogy ma ritkán szólalnak meg ezek a művek, ritkán van szerencsé az embernek olyan kiváló együttessel, vonós együttessel egy színpadon állni, mint a Budapesti Vonósok. Ugye ezért is nagyon várom, még nem volt szerencsém velük próbálni, azt majd a koncert előtt. Hát egyedül én már nagyban gyakorlom a G-durt, játszottam egyszer, de most fogom először, úgyhogy nagyon várom.
1: És édesapáttal a közös próba, vagy azt már átbeszéltétek, hogy fog történni?
2: Nem, hát amit róla tudni kell, hogy ő mindent megtervez előre, de aztán a színpadon nagyon sokszor egészen más történik. Ez sokszor mi is megtapasztaltuk, amikor fölépítettünk egy műsort, aztán ő valamit megérzett, aztán az egész műsor sorrendje megfordult, úgyhogy résen kell lenni. Most nála az alap nagyon sokat foglalkozik zenefilozófiával, meg a zene eredetéről, ezzel kapcsolatos mesékkel, történetekkel is fog többek között készülni, de hogy még mi lesz, az teljesen meglepetés. Számomra is, az is lehet, hogy számára is. Úgyhogy ki fogja egészíteni, úgy gondolom, a mi zenénket, és talán válaszolni is fog rá. Egy ilyen különös párbeszéd fog köztünk kialakulni.
1: Szeptember 27-én lesz a Budapest Music Center koncerttermében a Budapesti Vonósok Alma és Fája sorozatának, tehát a koncertje. És ugye említetted, Haydn nem lehetett tudni, hogy mire írta pontosan, úgyhogy most szerintem az meg egy izgalmas és érdekes kérdés, hogy te milyen hangszert választottál erre az estére, mint fogsz játszani?
2: Modern hangszeren fogom játszani Steinway-en. Játszottam természetesen korabeli hangszereken is Haydn zongora versenyt, főleg a D-durt. Én úgy gondolom, hogy hát igazából bármi, és abban a korban is, amilyen hangszer elérhető volt, azon szólaltak meg ezek a művek. Haydn azért is nem írta oda kifejezetten, hogy milyen hangszerre kéri ezeket a műveket. Úgyhogy egy modern zongorán fog megszólalni, természetesen alkalmazkodni kell, hiszen nem lehet ugyanúgy hozzáállni, mint egy Bartók műhöz, de szerencsére ez a több évnyi múlt, nekem is a korabeli hangszerekkel való ismerkedésbe, ez azért valamilyen szinten inspirációt nyújt, hogy kell akár egy más modern hangszeren is megszólaltatni egy ilyen művet.
1: A budapesti vonósokkal volt-e már lehetőséged játszani, illetve most ezen a koncerten mi fog még elhangozni?
2: Volt szerencsém velük játszani, és az egyik legkedvesebb élményem volt egy lelkes, fiatalos, örömteli csapat, akik szenvedélyesek a zenében, és hát Pilc János fantasztikus kamarazenész, akiket egyrészt egyik jó barátom a Keller Andrással együtt a Keller Quartetbe beutazta az egész világot, és fantasztikus felvételeket készítettek. Úgyhogy velük öröm a közös munka, velük kísérletezni is lehet, újakat is felfedezni, úgyhogy igazi kamarazene lesz, és alig várom, hogy halljam a koncert többi részét, amit ők fognak játszani, a kiséjzenét, mi egy nagyon jól ismert mű, viszont az ő előadásukban biztos vagyok benne, hogy új köntösbe fog öltözni, illetve Veres Sándor négy erdei táncát, aki Bartók és Ligeti között helyezkedik el, talán így stílusban. Sajnos nem játszak eleget a műveit, úgyhogy nagyon várom, hogy az ő zenéjét is, mert eddig bármit hallottam tőle, az különös eredetinek hatott, úgyhogy biztos nagyszerű lesz az is.
1: Közben még az jutott eszembe, hogy ugye azt is olvashattuk, hogy az nagyon ritka, ha egy szólista egyetlen estén két versenyművet is megszólaltat, viszont most ugye ez fog megtörténni. De miért olyan ritka? Mi az oka ennek?
2: Talán időben is. Általában a zenekaroknak, amikor belültes koncertjük van, mindig megszólal egy nagy mű a második részben, és ezért ritkán van lehetőség arra, hogy két versenyművet is eljátszunk. Ezek a versenyművek rövidek egyébként, tehát 20 percnél egyik se több, és szerintem nagyszerű meghallgatni az egyik egy picit korábbi, másik későbbi. Nyilván felépítésben hasonlítanak, de a G-dur én úgy gondolom, hogy egy merészebb versenymű, és abban pedig már ezek a magyarosabb elemek, ami a D-dur, a híres versenyműbe, ugye egyértelmű ott ez a magyaros ungaréze finále, de ennek a G-durnak is a harmadik tételben is hallunk egyfajta magyar cigányzene inspirációt, úgyhogy örülök, hogy mind a kettő mű most így egymás mellett megszólaltat. Tehát úgy gondolom, hogy ez a közönségnek is érdekes lett, de ez nekem is ugyan nagy élmény így ezt a két művet összehasonlítani, meg ismerni jobban.
1: A hallgatók pedig, nézők ki, avanzsálódhatnak és meghallgathatják ezt a koncertet, hogyha ellátogatnak szeptember 27-én a Budapest Music Center koncerttermébe, hiszen különleges koncerttel folytatódik a budapesti vonósok Alma és Fája sorozata, Berecz András és Berecz Mihály közös koncertjére kerül sor a budapesti vonósokkal. És ezután neked mi minden fog még történni? Mennyire lesz nyugodt, laza a következő pár hónapod?
2: A következő pár hónap tapasztalatom alapján sose nyugodt és laza.
1: Igen, szerintem kicsit időzőjelbe kérdeztem.
2: Igen, mindig sűrű, de hát én azt nagyon élvezem. Most egyébként Debrecenben vagyunk, és a Karfantáziát próbálom a Kodály Filharmóniával. Először játszom ezt a művet, akkor a Goldberg variációk vár rám, még most szeptemberben, októberben. Ezt többször lesz alkalom eljátszani. Most Ausztriában fogom játszani, de játszom Angliában is, Svájcban is, és végül a Zeneakadémia nagy termében, október 28-án, amit szintén nagyon várok. Illetve egy különös mű, Hindemith Vier Temperamente című balettjébe fogok játszani Toulouse-ban. Ez pedig egy zongora verseny tulajdonképpen, zongorára és vonózenekarra írott mű, de balettal. Uh-huh. Még sose játszottam balettal, úgyhogy ezt nagyon várom, és Toulouse meg egy fantasztikus város, úgyhogy két hétig ott leszek.
1: Ez nagyon izgalmas.
2: Főleg ezek uh-huh. várnak.
1: A budapesti vonósok koncertjével kapcsolatosan minden információt megtalálnak a budapestivonósok.hu oldalon, ha pedig arra kíváncsiak, hogy téged hol láthatnak, hallhatnak, akkor pedig a mihályberec.com oldalt ajánlom, és kívánom, hogy mindegyik koncertteltház előtt zajlódjon.
2: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Berecz Mihály junior primadíja zongoraművészt hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. szeptember 19-i adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. Én a Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket, az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a kellemes őszi idő, hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elfogták a péntek hajnali erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét. Társát továbbra is keresik, közölte a Budapest rendőrfőkapitányság. Tegnap hajnalban a 7. kerületi Akácfa utcában a két feltételezett tettes súlyosan bántalmazott egy 36 éves férfit, aki a helyszínen meghalt. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartó bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart veszi célba. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Az egész napos rendezvénnyel az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait szeretnék erősíteni, valamint felhívni a figyelmet a nyelv, a kultúra és a hagyományőrzés fontosságára. A gyermekprogramok mellett lesznek kézműves foglalkozások, vetítés, nyelvóra, a napot pedig táncház és közös vacsora zárja. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén, a Kulturális Örökség napján. A kétnapos rendezvény sorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni. Köztük több ritkán látogatható műemléket is. A helyszínek, illetve a részletes program az interneten olvasható. Ma van a Nemzetközi Vörös Panda nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a különleges faj védelmének fontosságára. A vörös pandák, vagy más néven vörös macskamedvék természetes élőhelye visszaszorulóban van, illetve az illegális kereskedelem miatt is csökken a populációjuk világszerte. A Himalája mérsékeltövi erdőiben és a Délnyugat-Kínában őshonos kisállat külseje medvére emlékeztet, de ugyanolyan jól mászik a fára, mint a macska. Sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Délután 24-29, késő este 16-22 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött, a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kun Béla téri, mai Ludovika téri szellőzőaknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt 6 állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messinük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon ezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítása 1995. márciusában folytatódott. Az Andrássy utat ismét lezárták a forgalom elől. A munkák keretében a föld alatti födém szerkezetére újabb vasbeton réteget helyeztek, és szigetelték azt. Kicserélték a föld alatti pályaszerkezetét, és az oktogonnál lévő közműalagútban a több mint 100 éves vízvezetéket, és 11 állomás felújítására is sor került. A föld alatti szeptember 18-án, a teljes Andrássy utat október 21-én adták át a forgalomnak. A teljes felújítás 1996-ban ért véget.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század utolsó napján fiatalok egy csoportja gyülekezett a budapesti Gyár utca 31 szám alatt. Míg a legtöbben a szilveszterre készültek, addig ők a Magyarországon pár éve meghonosodott játék szenvedélyétől hajtva megalapították az első újpesti futballklubot. Egyúttal abban is megegyeztek, hogy az egyesület színe legyen lila-fehér. Az addigi homokos edzőpálya futballra nem volt alkalmas, így a klub vezetői arra a döntésre jutottak, hogy új pályát építenek a Népszigeten. A pálya felavatására 1903-ban került sor, és közel 20 évig szolgálta a csapatot. A Hajós Alfréd által tervezett Megyeri úti stadiont 1922-ben adták át.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sebes Gusztáv az MTK legendás játékosa volt, aki később az aranycsapat kapitánya lett. 1949-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak, innentől kezdve a magyar válogatott végigverte a világot. A csapat 1952-ben megnyerte az olimpiát, 1953-ban pedig az évszázad mérkőzésén 6-3-ra legyőzte Londonban a hazai pályán addig veretlen angol válogatottat. Az aranycsapat azonban az 54-es berni VB döntőben 3-2-re alulmaradt a nyugatnémetekkel szemben. Magyarországon a vereséget nemzeti katasztrófaként élték meg, ezután robbant ki a Rákosi korszak első spontán tüntetése Budapesten. Sebes helyzete megrendült. 56. július elején felmentették, az októberi forradalom és szabadságharc után az aranycsapat széthullott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a kellemes őszi idő. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. Ma van a nemzetközi vörös panda nap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart veszi célba. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Megelőző jelleggel készenléti állapotba helyezték a lengyel földi telepítésű légvédelmi rendszereket és a radaros felderítést, de légtérsértés végül nem történt, közölte a lengyel hadsereg. A nyugat-ukrajnai orosz légitámadások során rutinszerűen felszállnak a lengyel katonai vadászgépek is. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Az egésznapos rendezvénnyel az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait szeretnék erősíteni, valamint felhívni a figyelmet a nyelv, a kultúra és a hagyományőrzés fontosságára. A gyermekprogramok mellett lesznek kézműves foglalkozások, vetítés, nyelvóra, a napot pedig táncház és közös vacsora zárja. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén, a Kulturális Örökség napján. A kétnapos rendezvény sorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látogatható műemléket is. A helyszínek, illetve a részletes program az interneten olvasható. Ma van a Nemzetközi Vörös Panda nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a különleges faj védelmének fontosságára. A vörös pandák, vagy más néven vörös macskamedvék természetes élőhelye visszaszorulóban van, illetve az illegális kereskedelem miatt is csökken a populációjuk világszerte. A Himalája mérsékeltövi erdőiben és a Délnyugat-Kínában őshonos kisállat külseje medvére emlékeztet, de ugyanolyan jól mászik a fára, mint a macska. Sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Délután 24-29, késő este 16-22 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd építését már 1903-ban eltervezték, de az építés csak több mint 30 évvel később indult meg. A munkálatokat a II. Világháború miatt félbe kellett szakítani, mivel a felépítményeknek csak kis része volt még csak készen. Így ez volt az egyetlen híd, amit a németek nem robbantottak fel a harcok során. A végül 1950-ben megnyitott átkelő Sztálinról lett elnevezve, és csak 8 évvel később kapta meg az eredetileg is neki szánt Árpád nevet. Ma ez a híd Budapest legforgalmasabb hídja. Naponta mintegy 150 ezer jármű halad át rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút Széchenyi-hegy és Hüvösvölgy között közlekedik. A pálya 11,2 km hosszú. Ezt a távot a szerelvények 20 km per óra megengedett sebességgel körülbelül 3/4 óra alatt teszik meg. Neve a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Azok a gyerekek jelentkezhetnek gyermekvasutasnak, akiknek tanulmányai átlaga legalább 4-es, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton is megfelelnek. A gyerekek jegyvizsgálóként, peronügyeletesként és pénztárosként megtanulnak önállóan dolgozni, információt nyújtani, kisebb gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt kommunikálni. 2015-ben a gyermekvasút bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi szolgálatot gyermekek látják el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgép RT kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd átépítésének idején az Esztergom felől érkező személyvonatok a Szentendrei hév vágányait használva a Margit híd Budai híd főjéig, illetve a Kaszás dűlőig közlekedtek. Az átépítés után ismét birtokba vehették a szerelvények az átkelőt, és már csak 80 km/h sebességkorlátozás van életben, szemben a 10, illetve 30 km/h-sal, amit előtte kellett betartani. A híd átépítése összesen 14 milliárd forintot emésztett fel, de ennek során nem csak a vágányok újultak meg, hanem új járda és bicikliút is került rá, illetve a régi híd két oldalán lévő villamos távvezetéket is a járda alá rejtették, valamint az addig teljesen dísztelen építmény zöld színű lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pest-Budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe. Az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre a sorozatos áradások miatt az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a kellemes őszi idő, szeptember végéig utalják a dízzel támogatás első részletét. Kibertámadás érte Moszkva online szavazási rendszerét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatás 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Súlyos kibertámadás érte az Észak-Moszkva online szavazási rendszerét a 3 napig tartó orosz parlamenti és regionális választások második napja előtt. Ennek ellenére időben megnyíltak a szavazóhelyiségek, közölte a Központi Választási Bizottság vezetője. Azt mondta, minden támadást sikeresen visszavertek. Moszkva elektronikus szavazási rendszere külön platformon működik, és ezen 4 millió ember regisztrált előre. Ma délelőtt 9 óráig több mint 3 millióan szavaztak így a fővárosban. Vlagyimir Putyin elnök is online szavazott tegnap. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg, abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Az egyezményt várhatóan a jövő héten New Yorkban írják alá. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. A nap további részében sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható, a szél mérsékelt marad, délután 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép, őszi idő sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Kőbányát IV. Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagokból készült többek közt az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek. Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül. Egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév tovább építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hévvonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli 5-ös metróvonal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti földalatti gyorsvasút hálózat a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első 5 éves népgazdasági terv részévé lett. Az építésre előirányzott 5 év alatt a munka negyedesen készült el, ezért a minisztertanács 1954 elején a beruházás ideiglenes szüneteltetését rendelte el. Ez a szünet azonban 8 évig tartott, mialatt csupán a csonkán maradt alagútelemek állagmegóvása folyhatott, ami leginkább a vízszigetelések javítgatását jelentette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Prodám Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai-tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A központi vásárcsarnok építése számos kihívás elé állította a tervezőket és a kivitelezőket. Sem a telek nem volt szabályos, sem a terepszint nem volt állandó. A tervező Petsz Somu több mint egy méteres lejtéssel alakította ki az épület padozatát, hogy szintkülönbség nélkül csatlakozzon az épület a környező utcákhoz. Éppen ezért állítólag egyetlen rendes derékszöget sem fedezhetünk fel az épületben. A földszinten a padlózat egyes pontjai között másfél méteres is lehet a szintkülönbség. A galéria és a pince azonban vízszintes. Így nincs az épületben két egyforma magasságú oszlop, két egyforma szintkülönbséget áthidaló lépcső.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a kellemes őszi idő, szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Kibertámadás érte Moszkva online szavazási rendszerét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20.000 forintot biztosít, a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. November végéig postázzák az iskolakezdési utalványokat. A 100.000 forintos támogatás első felét már korábban bankszámlára utalta a Magyar Államkincstár. A második 50.000 forintos részt vásárlási utalvány formájában kapja meg a 400.000 jogosult gyermek családja. Az utalványokat március 15-ig lehet felhasználni. Súlyos kibertámadás érte az éjszaka Moszkva online szavazási rendszerét a 3 napig tartó orosz parlamenti és regionális választások második napja előtt. Ennek ellenére időben megnyíltak a szavazóhelyiségek, közölte a Központi Választási Bizottság vezetője. Azt mondta, minden támadást sikeresen visszavertek. Rakétákkal és csaknem 200 drónnal támadták az oroszok éjszaka a dél-ukrajnai Odesszát. Az érintett településeken csaknem 180.000-en maradtak áram nélkül. Reggelre több mint 60.000 háztartásban sikerült visszaállítani a szolgáltatást. Az ukrán légvédelem a támadó eszközök többségét lelőtte. Rövid időre készenléti állapotba helyezték délelőtt a lengyel földi telepítésű légvédelmi rendszereket és a radaros felderítést, de végül nem történt légtérsértés, közölte a lengyel hadsereg. Korábban a nyugat-ukrajnai orosz légitámadások idején a vadászgépek is felszálltak, de erről most nem érkezett információ. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő 2 hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben 5-szörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek. A nap további részében sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható, a szél mérsékelt marad, délután 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép, őszi idő sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belváros az egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Bárhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületben található a Lexus utca. A Lexus nem más, mint a világító gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hunyadi-sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Háros-sziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, ha nem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. Szabadon nem járható be. A Hunyadi-szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madárfaj, 5 emlős, 5 ízeltlábú, 8 kétéltű, 3 hüllő. A madarak közül a szürke gém is fészkel itt, s megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlőrongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a kellemes őszi idő. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Megnyílt a müncheni Oktoberfest. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A kormány célja az, hogy a Mészáros Lőrinc és Szín László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. November végéig postázzák az iskolakezdési utalványokat. A 100 ezer forintos támogatás első felét már korábban bankszámlára utalta a Magyar Államkincstár. A második 50 ezer forintos részt vásárlási utalvány formájában kapja meg a 400 ezer jogosult gyermek családja. Az utalványokat március 15-ig lehet felhasználni. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül egy liter sör. Az elmúlt 40 évben ötszörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Az MTI híreit hallották. Következik Ludwig van Beethoven első C-dur szimfónia, harmadik tétel. Előadja a Clevelandi Szimfonikus Zenekar. Karmester Christoph von Dohnányi. Következik Ludwig van Beethoven első C-dur szimfónia, harmadik tétel. Előadja a Clevelandi Szimfonikus Zenekar. Karmester Christoph von Dohnányi.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békés Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész, Zeneakadémia professzor emeritusza, az MMA rendes tagja. A magyar zenei élet kiemelkedő személyisége, hangszerének nemzetközileg is számon tartott képviselője, számos magyar kortárs zeneszerző ihletője és előadója. Nevéhez fűződik a BMC, Nemzetközi Tenor és Basszus Harsona verseny létrehozása. A műsorvezető Békési Lili Veronika. Hőna Gusztáv professzor úr, szeretettel köszöntöm a műsor.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagy múltú, én azt gondolom, a magyar részfúvós oktatás, és ennek azért egy eléggé kulcsköve a tanár úrnak a munkássága is. Zsoldos Dávid kollégám külön kérte, hogy ezt kérdezzem meg a tanár úrtól, hogy mit teszi a magyar részfúvós oktatást, vagy harsona oktatást külön, különlegessé? Van-e ilyen, hogy magyar harsona oktatás?
2: Azt hiszem, hogy kialakult. Ez azért elég régre múlik vissza. 45 előtt is volt természetesen, csak akkor azért a részfúvós hangszerek, mivel azok nem a magyar zenének az alapjai, ezek a hangszerek, tehát a trombita, kürt, harsona, úgyhogy zömében, még az operaházban is németajkú zenészek, vagy osztrákok, vagy németek, vagy úgynevezett ugye a magyar svábok is, attól mondta népszerű. Ők hát az operaházban is gyakorlatilag németajkú zenészek játszottak többnyire részfúvós hangszereken. Onnan dotálódik, és talán 45 után kezdődött az, amikor a Magyar Zeneakadémián is elkezdődött a részfúvós oktatás. Tehát trombita nagyhírű tanárok, trombita tanárok, Varasdi Frigyes, dr. Újfalusi László, harsona és tuba tanár, Tarjáni Ferenc, Friedrich Ádám volt a kürtanár, és sorolhatnám még a neveket, a fafúvósokat is, mert mind ilyen igazi nagy művész emberek voltak, akik ezt az akkori, a kezdetben kialakuló részfúvós zenét megalapították, és a tanítást. Hát annak idején azért arról volt szó, hogy kutatgattunk, ugye bejöttek a háború utáni, nyitott lett egy kicsit a határ, és bejöttek kották, etüdanyagok más országokból, ugye azért a németországi az Európában azért az jelentős, a részfúvósoknál a trombita főleg, ugye a Maurice André révén a trombita oktatás Franciaországban, igen, csak nagyon előre kapott. És hát a harsonában is természetesen volt ez a nagy fejlődés, hogy kortársaim közül említsek világhírű harsonaművészek, mint Michel Becquet, vagy Gilles Millière, vagy Jacques Mosé, úgyhogy ezekkel a kollégákkal, mert így mondom őket, együtt versenyeztünk annak idején, tehát volt egy nemzetközi körforgás a versenyek révén, ezáltal kicseréltük a tapasztalatainkat, másfajta befúvási technikákat, etüdöket cserégettünk, és aztán így fejlődött ez végül is ahhoz, hogy aztán idővel az lett a helyzet, hogy ugye idősebb kollégák nyugdíjba mentek, elhunytak, és akkor így kerültem én is tulajdonképpen a Zeneakadémiára 35 évvel ezelőtt, 1990-ben.
1: Ez alatt a 35 év alatt, ami azért egy nagyon szép időszak, hogyan tudná a tanár úr meghatározni, hogy mik változtak a hallgatóknak az összetételében, vagy hogy hogyan változtak a hallgatóknak a képességei, hozzáállása akár a zene élethez?
2: Az az igazság, hogy a képzéssel a hangszerek is fejlődtek, és ez nagyon nagyot dobott az egész oktatáson. Mi korunkban még, amit lehetett kapni, ugye csehszlovák hangszerek voltak, akár tubán, akár trombitán, akár harsonán, és hát azért az a mondása volt egy idős kollégának, hogy nem a hangszer a rossz. Nincs rossz hangszer, csak rossz játékos.
1: Oh.
2: És avval kellett megtanulnunk, és avval kellett, ami volt éppen. Hát említsem, a rádiózenekarban is gyakorlatilag, amikor már az én időmben, ugye én 72-be kerültem a rádiózenekarhoz, és akkor már bejöttek amerikai hangszerek, mert azok fejlődtek a legjobban, meg azt a rendszert, volt a német rendszerű harsona, de az nem annyira tetszett a kori kollégáknak.
1: De és miért?
2: Másfajta a mentalitás, ugye ez az egyéniségből adódik, ugye a németek nagyon precízek, a hang is olyan volt a harsonában, hogy nagyon nyitott, nagyon korrekt és nagyon konkrét, hogy így mondjam, és az amerikai pedig azért az egy lágyabb, tömörebb, egy nagyon búgóbb hang, ami jobban hasonlított legalábbis az énekhanghoz. Én magam is hangmániákus voltam világéletemben, úgyhogy a hangszívzést azt nagyon-nagyon előtérbe helyeztem a gyakorlásom és a fejlődésem szempontjából, mert azt vallottam és vallom ma is, hogy a zene az gyönyörű szép hangokból áll. Ha nincs szép hang, nincs gyönyörű hang, akkor számomra nem születik meg a zene. És ezt próbáltam így a tanításaimba is, aztán a növendékeimnek átadni, hogy az a lényeg, hogy előbb a hang, és aztán a technikát azt meg lehet tanulni, de a hangot azt képezni kell, mint ahogy az ének hangot is. És hát természetesen az egyéniség az itt is kijön, hogy valakinek milyen hangja van, de azért azt lehet csiszolni és lehet nemesíteni.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész,

0: Újra itt a Kapricsó. A mai vendégem Hőna Gusztáv, Lisztdíjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész. Az egyéni hangképzés harsonán és éneken az egy nagyon érzékletes hasonlat és egy nagyon érzékletes párhuzam. Hogyan tudják a hallgatók vagy harsona tanulók fejleszteni a saját hangképzésüket? Vagy erre mi a legcélszerűbb út?
1: Vannak speciális gyakorlatok erre, és hát az az igazság, hogy én a fejembe vettem ezt, hogy annak idején 74-be, nem tegnap volt, először Los Angeles-i filharmonikusok voltak Magyarországon, Erkel Színházba adtak két koncertet, és 4 napig itt voltak, és hát természetesen csüngtük rajtuk. Úgyhogy későbbiekben már nagyszerű kollégák lettünk, és nagyon jó barátok is, és ott én azt vettem észre, hogy valahogy máshogy szólaltatják meg a hangot, más az egész a légzés által, és könnyedébben azt kell, hogy mondjam, hogy természetesebben tudták megszólaltatni a hangszert, és akkor vettem a fejembe az ötletet, hogy hát nekem ezt a úgynevezett idézőjelben mondom amerikai titkot, ezt meg kell tanulnom. Vagy valahogy nem volt egyszerű dolog azért a 70-es években ezt még gondolni is, hogy valaki elmenjen Amerikába, de hát 2 éves kőkemény munkával ez végül is sikerült. Annak idején ott volt még országos ösztöndi tanács, a minisztériumba jártam hetente, stb. Amerikai követségen, de ennek is van egy története, hogy ez egyáltalán hogy jött létre, mert 76-ban volt egy nagy nemzetközi részfogós kongresszus, az első Montreux-ben, és oda sikerült kimennem kollégámmal, és hát ott csodát hallottunk. Legalábbis számomra csoda volt, amit hallottam akár tubán, akár trombitán, akár kürtön is, akár harsonán is. Tehát a főleg amerikaiak egész világról összeverbúválódott fantasztikus részfogós társaság, ját kongresszus az volt a neve, úgyhogy csodálatos előadásokat hallottunk, csodálatos etüdöket, gyakorlatokat mutattak be, és hát a koronája ennek az esti koncertek voltak, ahol ájulásig néztük és csüngtük rajtuk, hogy ez hogy. És aztán hát ott találkoztam egyébként, ott Montreux-be a későbbi professzorommal, William F. Kramer professzorral, aki a Floridai Egyetemen oktatott. Ő bökött rám előbb a kis névjegykártyámra, hogy Budapest, ott voltam. És akkor így kezdődött a beszélgetés, és később kiderült, hogy ő volt az első, aki amerikai lévén kaphatott szocialista országokba útlevelet, mint professzor, és hogy ezt a részfogós a keleti blokk, úgynevezett keleti blokkból információkat szerezzen. Úgyhogy ő bejárta egyébként, akkor érdekes módon nem találkoztunk Budapesten, akkor még az előző 5 kollégával találkozott, de volt Szófiába is, volt Moszkvába is, sőt Szentpéterváron is. Úgyhogy abban az időben azért ez elég meredek dolog volt, hogy valaki amerikai lévén a Szovjetunióba mehessen egyáltalán.
0: Hangszermetodikai szempontból az említett kongresszuson mi volt a tanár úr számára a legmeglepőbb?
1: Az úgynevezett, hát a légzés technika, ami föltűnt, hogy gyakorlatilag a hangképzésben a levegő bejutása is az, hogy szólaltatjuk meg a rezgést, ugye ez egy üres cső. Gyakorlatilag minden, a kürt is, a trombita is, a harsona is, főleg a harsona. Úgyhogy gyakorlatilag az, hogy az úgynevezett anzac, vagy magyarul szájtartás, az hogyan jön létre, és hogy szólaltatjuk meg a hangszert, hogy a kiáramló levegő az milyen módon megy bele a fúvókába, az a nem mindegy. Erre jöttünk ott rá a kollégával is, meg hát én főleg ezt próbáltam kutatni, és ez volt az ok, amiért azt mondtam, hogy ha lehetséges, akkor én szeretnék kimenni, és ezt hosszabb idő alatt elsajátítani. A lényeg az, hogy a levegő, a kiáramló levegő a szabadon. Tehát ugye a testünkben azért van sokféle gátló tényező, hogy fújjuk ki a levegőt, vagy hogy szólaltatjuk meg. Hát ez gyakorlatilag ugyanaz a technika, mint az énekeseknél, azért hoztam már előbb is példának, mert a technika ugyanaz, ez az úgynevezett rekesz légzés, vagy a szabad légzés, hogy ugye legyen támasz. Mert azért itt egy sebességet kell létrehozni, és konkrétan ugye meg kell rezegtetni az énekesnek a hangszert.

0: állát, a harsonásnak vagy trombitásnak pedig a száját, ugye a két ajuk. Ott jön létre a rezgés. És az a nem mindegy, hogy az a rezgés az mennyire szabad, és mennyire tudja még tömörebbé, még gyönyörűbbé tenni a hangot.
1: Ilyenkor mi a legnagyobb kihívás, amikor valaki az anzacnak a mienségét próbálgatja gyakorlásban?
0: Ez egy kínszenvedés gyakorlatilag, ez nem öröm.
1: De úgy is hangzott.
0: De nem kell félni tőle, hát hogyha valaki ezt elhatározta, hogy ezt szeretné, és természetesen szeretné a legjobban csinálni, akkor ezt be kell áldozni, nincs mese. Úgyhogy végül is, hogy a mondókámnak ezt a részét befejezzem, sikerült kimennem 78-ba, 76-tól 2 év telt el, ugye, és hát úgy néztek rám, ugye, mint a fehér hollóra, hogy ez akkoriban, 78-ba, ez hogy sikerülhetett, hogy én egy Amerikába kaptam egy ösztöndíjat. 3 hónapra igaz, egy nyári szemeszteren, mert ott Amerikában, legalábbis ezen a Florida State University-n volt 4 szemeszteres az egyetem, és akkor a professzor úr megkérdette a nyári szemesztert is, és arra sikerült kimennem. Aztán az úgy adódott, hogy amikor 3 hónap letelt, akkor úgy éreztem hazajöve, hogy ez kevés volt, hogy ezt meg lehetne hosszabbítani, és hogy egy többre van szükségem, mert meglebegtették ott, hogy ha ezt így folytatnom, és elsajátítottam ezt, akkor lehetne egy ottani mastert is megkapni. Hát ezt próbálkoztam a rádióba, de az az igazság, hogy a rádió vezetés egy kicsit másként állt hozzá, mert egy év fizetés nélküli szabadságot szerettem volna kérni, és hát azt mondták ott a vezetőség, hogy Gusztikám, te így nagyon jó vagy, a rádiózenekarnak nem érdeke, hogy te Amerikába menjél egy évre tanulni, úgyhogy nem kaptam meg az engedélyt, pedig a akkori vezető karnagy úr Lehel György már aláírta a kérvényemet, ennek ellenére a vezetés nem engedte, de hát akkor azt mondtam, hogy akkor oké, akkor legalább a nyári szünetben ismét egy 3 hónapra, akkor ugye nyári szünet van, akkor legalább akkor hagy menjen ki, úgyhogy ez sikerült, ezt megadták, úgyhogy így volt, hogy 78 és 79-ben sikerült 3 hónapot kint töltenem a Florida State University-n, és azt kell, hogy mondjam, hogy ott nem csak az anzacom és a levegőzést tudtam elsajátítani, ami kinyílt a világ.
2: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész.

0: folytatjuk a kapricsót.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsona művész. Hogyha már tanár úr említette a kortárs kompozíciókat, akkor azt tudjuk, hogy az ön ihletésére azért készültek kompozíciók. Mi volt az a legnagyobb kihívás, amit egy kortárs darab okozott a tanár úr számára, vagy a tanár úrék számára?
2: Hát ez, én úgy gondolom, hogy régen is így működött. Arról tudomásunk van, hogy Mozart is ugye emberre írta a darabokat. Ugye volt Kürtös, van egy érdekes anekdóta, nem tudom, hogy igaz-e vagy se, hogy mindig kártyázott a kürtösökkel, és általában feszített. És akkor ez volt a fizetség, hogy akkor írta XY kürtösnek, akkori kürtösnek egy darabot, úgyhogy így születtek a Mozart kürtversenyek. Hát sajnos harsonára nem írt. Igaz, hogy azért a Requiembe írt egy gyönyörű szólót, úgyhogy akár harsona versenyt is íratott volna, de úgy néz ki, hogy akkoriban nem volt olyan képességű, vagy olyan ambiciózus harsona a közelébe, aki bevállalt volna egy harsona versenyt. Ez úgy működött most is az én esetemben, hogy ezt a rádiózenekarnak és a rádiónak köszönhetem, hogy ugye a rádiónak ez egy, és a rádiózenekarnak akkoriban ez egy kötelessége, vagy ez volt a profilja, hogy a kortárs zeneműveket, felvételeket készítsen belőle, és azt propagálja, illetve koncerteken előadja. Tehát ez volt a fő tevékenysége a rádiózenekarnak, és így ismerkedtem meg a zeneszerzőkkel, és akkor fejembe vettem, hogy hát jó, hogy itt a zenekarban én ülök, meg együttes van, meg kamarazene, meg minden, de hát azért olyan jó lenne szólistaként is megmutatkozni, hogy, és hát azért elég gyér a harsona irodalom, ugye általában ugye egy csomó a klasszikus irodalom, meg a romantika az majdnem, hogy kimaradt a repertoárunkból. Régi zene van, abból is általában azért átirat van. Egy híres harsona verseny van Albers Bergertől, amit állítólag mi magyarok találtunk meg Győrben, mert állítólag ott írta a mester ezt a harsona versenyt, de mint kiderült később, mégse Magyarországon írta, hanem Bécsbe, de mindegy, mi találtuk meg, mi adtuk ki az edíció muzsika, és hát egy kicsit visszakanyarodva az a helyzet, hogy amikor én elkezdtem harsonázni, és az első tanáromnál tanultam a Kőbányai Zeneiskolában, akkor ő gyakorolta ezt a harsona versenyt, mert akkor találtuk meg, és a Nemzeti Múzeumban létezik két régi korabeli hangszer, egy altharsona, meg egy tenorharsona, és ott az órán, meg hát amikor ott voltam, én órán, akkor gyakorolgatta ezt, és akkor úgy nagyon megtetszett, és azt mondtam, ha egyszer harsonás lesz belőlem, akkor ezt az ő tiszteletére is megpróbálom eljátszani. Ez lett egy cél, és amikor a rádióban ugye ezt az ötletemet megpróbáltam érvényesíteni, akkor ez sikerült, úgyhogy gyakorlatilag az első nagy zenekari felvételem az az Albers Berger harsona verseny a Zilsz György emlékére.
1: És hogyha még egy picit visszakanyarodunk a kortárs kompozíciókhoz, illetve a tanár úr és a kortárs zeneszerzőknek a viszonyához, mennyire hallgattak egyébként a zeneszerzők arra, amit mondjuk tanár úr javasolt hangszertechnikai szempontból, vagy mennyire tudta ez befolyásolni ezt a párbeszédet?
2: Elkalandoztam egy kicsit, bocsánat. Ez úgy zajlott a mai korban is, hogy megbeszéltük, egyrészt megkértem a szerzőket, hogy próbáljanak meg komponálni, és akkor, ha elfogadták a fölkérést, és megszületett az opusz, akkor természetesen az élő zeneszerzőkkel megbeszéltük, hogy esetleg mi a lehetséges, mi nem lehetséges, vagy mi lenne jobb. Tehát egy ilyen, majdnem, hogy azt mondom, hogy közös munka, de természetesen a zeneszerzőnek az elképzelését, azt én mindig vallottam, hogy azt meg kell valósítani. Én előadó művész vagyok, a zeneszerző leírta, amit leírt, azt el kell tudnom játszani. Nagyon extrém esetek nem is fordultak elő, úgyhogy ez így zajlott, hogy ráadásul ugye az elsők között van Hidas Frigyes, aki nagyon sok részfúvósra írt, és sok darabot köszönhetek én is neki. Úgyhogy az első darab egy harsona verseny, a tenor harsona verseny, azt nekem dedikálta, és én is mutattam be, úgy természetesen a rádiózenekarral, és felvétel is készült belőle. És aztán bejött egy ifjú kollégám, Balogh Sándor, és vele alakítottuk a Hőna harsona kvártettet, ezt csak azért mondom, mert nagyon jól összepasszoltunk, ugye ránél a zenekarban ő volt a basszus harsonás, és akkor megkértük a Frici bácsit, mi csak így hívtuk, hogy mi lenne, hogyha egy kettős versenyt is komponálna, és erre is igent mondott, mert akkor már kialakultak egy ilyen különleges technikák, és azt ebben a harsona versenyben a második tételben alkalmazta is. Ez egy úgynevezett multifon, de ez egy nagyon komplikált dolog, erről inkább nem beszélek. Úgyhogy így született egy második kettős harsona verseny, és hát írt a szeptetünkre is, írt természetesen a harsona kvártetünkre is, úgyhogy így az összes együttes is és a szóló kívánság teljesült.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész,

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsona művész. Sokat beszélgetünk kompozíciókról, tanár úrnak a tanulmányairól, illetve magáról a kamara zenélésről és a szóló zenélésről, viszont a versenyzésről még nem. Tanár úr ugye alapított versenyt is, a harsona versenyt Magyarországon, és ez a fajta harsona verseny, amit a tanár úr alapított, az mennyire táplálkozott a külföldi tapasztalataiból, vagy mennyire igazodott a magyar igényekhez?
2: Kialakult azért egy nemzetközi repertoár is, természetesen a mai napig ugye azt kell játszani versenyeken, és nagyszerű zeneművek születtek Franciaországban, cseheknél, és hát van német természetesen, és ezek, mivel hogy nem olyan gazdag a harsona irodalom, hát ezért gondoltam én annak idején, hogy akkor ezt jó lenne a magyar kérésekkel egy kicsit pótolni. De hát általában egy ilyen versenyen azért a repertoár, tehát a játszott darabokat, ez már külföldi, hát annak idején mi fiatalkorban is ezekkel a említett kollégákkal azért jártunk versenyre. Az első versenyem az Prágában volt, aztán utána volt Genfbe, volt egy harsona verseny, és aztán Toulonban volt harsona verseny, ahol érdekes módon a William Kramer professzor volt a zsűri elnök, és szóval így összefonódtak a szálak, és hát ott általában, amikor először úgy azt gondoltam, illetve gondoltuk akkor még az Országos Filharmóniával, hogy kéne egy harsona versenyt csinálni, mert igen, csak régen volt, majdnem hogy feledésbe merült, nem is tudom, hogy volt előtte, ez 2005-ben volt, és akkor sikerült összeállítani egy nemzetközi repertoárt is, természetesen úgy próbáltuk, hogy minden fordulóba legyen magyar szerzemény is, tehát az első fordulóba is, a másodikba is, és hát harmadikba természetesen legyen magyar is. Tehát, hogy minden fordulóban. Ez sikerült, ez 2005-ben volt az első nagy nemzetközi zsűrivel, és Zeneakadémián volt ez, és nagyon jó érzés volt hallgatni a növendékeimet, meg a külföldieket is, és akkor sajnálom, hogy nem magyar nyert akkor, de hát nem baj, egy orosz fiú nyert, aki szenzációs volt, úgyhogy azóta is kapott egy díjat, úgyhogy vissza is jött, és már többször, úgyhogy egy barátság is kialakult. Aztán, hogy eltelt ugye 10 év, és úgy gondoltam, hogy 10 év után milyen jó lenne. Na, és akkor próbálkoztunk a Zeneakadémiával, de hát sok változás van, akkor ugye pénzhiány volt, ez volt amaz, úgyhogy végül is úgy adódott, hogy a BMC-vel, Gőz Lászlóval megbeszéltem, és ott létrejött a 2016-os, egy évvel később, nem 15-ben, hanem 16-ban az első BMC harsona verseny, aminek az a különlegessége, hogy idáig azt hiszem talán egyszer volt Franciaországban basszus harsonára is kiírt verseny, azt hiszem 77 körül valahogy, nem biztosabb információ, úgyhogy az volt az ötletem, hogy a basszus harsonások annyit fejlődtek és annyira kialakult, a hangszer is fejlődött, a kedv is a basszus harsonázáshoz, úgyhogy így hirdettük meg, hogy tenor és basszus harsonára. Ez nagyon nagy siker volt, gyakorlatilag 66 jelentkezőnk volt mindjárt a 16-os versenyen. Annak nagyon örültem, hogy végül is mind a két kategóriában, a tenorba is, meg a basszus harsonába is megérdemelten, hozzáteszem, megérdemelten magyar fiú lett a győztes, kicsit a növendékeim is.
1: A zsűrizés szempontjai változtak az elmúlt évtizedek alatt, vagy van valamilyen azonos igény a zsűriben?
2: Úgy gondolom, hogy hasonlóan jó bevált módszert alkalmazza. Ott is azt alkalmaztuk, hogy ugye mi 10 pontig, 0-tól 10-ig pontoztunk. A két legmagasabb pontszám a legalacsonyabb, és a legmagasabb az kihúzódik, és akkor így kiad egy reális képet a pontozás. Azt hiszem, hogy mind a két versenyen, mert 18-ba is sikerült akkor az egy verseny, ott is így működött a dolog, és ez azt hiszem, hogy igazságos is, és ez egy járható út. Valószínű, hogy itt a debreceni Kodály versenyen is hasonlóképpen lesz a pontozás.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsona művész.

0: folytatjuk a kapricsót.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész. Tanár úr, mit gondol arról, hogy megoszlanak itt a vélemények a vendégeink körében, miszerint a versenyzők, zenészek, ők mennyire uniformizálódtak a versenyek során? Tehát mennyire van egy ilyen uniformizált hangzáskép az egyes darabokkal kapcsolatban, és mennyire lehet egyéniséget megmutatni az uniformizáltságon belül?
2: Hát ez jó kérdés, mert az az igazság, hogy itt is úgy kezdődött, vagy úgy kezdődött ez a versenyre való jelentkezés, hogy be kellett adniuk egy videót, egy etüdöt, plusz egy darabot. Az etüd az ugye magáért beszél, az le kell játszani a hangokat, és gyakorlatilag kész, abból meg lehet hallani, felvételen mondjuk nem nagyon, de azért körülbelül, hogy milyen a hangigény, meg mi a technikai képesség, stb. A darab az már egy másik kérdés. Általában én nekem az a véleményem, hogy egy versenyre kotta hőjén kéne játszani. Tehát azt, hogy egy ritmust megváltoztatunk, azt nem tartom helyesnek. Tehát azt én úgy gondolom, hogy a verseny zsűri előtt ott vannak azért a kották általában. Úgyhogy ha egészen mást játszik a versenyző, akkor az nem annyira jó. Én nekem azt gondolom, hogy azon lehet úgynevezett uniformizálni, hogy a ritmus képleteket, illetve a kottát kotta hülyen játsszák el. Aztán, hogy mit tesz hozzá, hogy ő hogy érzi, és mint érzi, az már az egyéniség. Tehát azt el lehet fogadni, hogy most egy bizonyos barokk darabot mondjuk romantikusabban játszik, vagy se. Ez már a zsűri tagokon is múlik, hogy kinek milyen az ízlése. Tehát így adódik össze. De én azt szoktam mondani a növendékeknek is, hogy azért versenyre illő kotta hülyen játszani.
1: Említette tanár úr a debreceni Kodály versenyt, illetve beszélgetünk arról, hogy milyen szempontok merülhetnek fel a zsűrizés kapcsán. A versenyre, hogyha jól tudom, akkor idei júliusban kerül majd sor.
2: Igen.
1: Mennyi jelentkezőt várnak, vagy hol tart most a versenynek a szervezése?
2: Most már a végére jártunk a jelentkezésnek. Februárban kellett zsűriznünk. 110 jelentkező volt, meghallgattuk tehát az összjelentkező létszám az 110 volt.
1: Azért az nem kevés.
2: Az nem kevés, de hát mivel három hangszerről van szó, gyakorlatilag az volt a koncepció, hogy körülbelül 20-20 versenyzőt engedjünk tovább a felvételek alapján. Na most azt hiszem, hogy 54 trombitás jelentkezett, 34 kürtös és 24 harsonás. És ebből gyakorlatilag azt hiszem a harsonából 15 ember került be a versenybe, trombitából azt hiszem 22, és ha jól emlékszem, a kürtből azt hiszem 19 vagy 20. Úgyhogy a nemzetközi zsűri úgy hallgattuk meg, hogy természetesen ki lett küldve a felvétel a kollégáknak is, és akkor így jött ki azt hiszem most így ez a végső létszám. Valószínű, hogy azért lesz lemorzsolódás is ebben a dologban, minden versenyen van egyébként, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz, és hogy milyen lesz. Azt mondják a trombitások, őrtösök, hogy a nívó az nagyon jó. A harsonában egy kicsit szelidebben fogalmazni, mert vannak problémák, szóval olyan kimagaslót Isten igazából nem nagyon hallottam, de az nem jelent semmit, mert ez egy kötelező darab volt, amit kiírtunk, azért ezen a felvételen van, aki egy ilyen kis szobába, tehát akusztikailag nem lehet annyira ezt jó hallani, mint hogyha élőbe meghalljuk a versenyzőket.
1: Tanár úr szerint mitől jó egy koncert, vagy mitől jó egy előadás?
2: Hát sok összetevője van, kiváló zenészek, ugye azért a felkészültség az jó, hát a jó zenekarok, hát a rádiózenekart én még mindig nagyon jó zenekarnak tartom, egy kicsit méltatlanul került egy kicsit homályba, de szerintem ugyanolyan jó, mint a mikorunkban, és jó a műsorválasztás. Nem utolsó sorban azért a karmester függő is egy koncert, mert azért egy jó karmester azért az sokat tud hozzárakni a zenei megformálásba, tempókba, a zenei megformálásba, az elképzelése, hogy micsoda. Szóval én úgy gondolom, hogy azért az nem elég, hogyha valaki csak taktíroz. A zene az egy kicsit másról szól, és én úgy veszem észre, hogy sok. Tehát a lényeg a karmesterségben benne van a szóban, hogy karmester. Tehát a mestere a karjának, hogy az olyan legyen, hogy kifejező legyen. Ugye ezt a legszemléletesebben, ha valaki nézi a Karajánt, akkor ugye becsukott szemmel dirigált általában is csak a kezével fejezte ki a zenét, amit ő érez és amit hozzá tud rakni. Hát nyilván, hogy sajnos ő vele nem játszottam, de látva a kezét, gondolom, hogy öröm lehetett vele játszani.
1: És felvételek közül, videófelvételek közül?
2: Nem nagyon, a videófelvételeket nem nagyon szoktam. Hát néha megy itt a televízióba ez a klasszik csatorna, vagy...
1: Mezzo.
2: De azt nem, én inkább az az igazság, hogy élőben szeretek még mindig. Főleg ugye a Gyönyörű Zeneakadémián beülhetek még a tanári páholyba, úgyhogy onnan szoktam. Élőben azért egészen más mindenféle zene, mint akármilyen felvételen.
1: Én nagyon szépen köszönöm a tanár úrnak, hogy itt volt, és köszönöm ezeket a szép záró gondolatait is, és kívánok önnek nagyon sok szép koncertélményt még, illetve egy sikeres zsűrizést a Debreceni Kodály versenyen.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, hogy itt volt.
0: Ez volt már a Capriccio.
1: A mai vendégem Hőna Gusztáv, Liszt-díjas, a Nemzetközi Harsona Szövetség életműdíjával és Bartók Pásztori díjjal is kitüntetett harsonaművész, Zeneakadémia professzor emeritusa, az MMA rendes tagja.
0: A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk.
3: Következik Antonio Vivaldi 4 évszak, tavasz 3. tétel. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar. Következik Antonio Vivaldi 4 évszak, tavasz 3. tétel. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-ig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a kellemes őszi idő. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Kibertámadás érte Moszkva online szavazási rendszerét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. November végéig postázzák az iskolakezdési utalványokat. A 100 000 forintos támogatás első felét már korábban bankszámlára utalta a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintos részt vásárlási utalvány formájában kapja meg a 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokat március 15-ig lehet felhasználni. Súlyos kibertámadás érte az Észak-Moszkva online szavazási rendszerét a 3 napig tartó orosz parlamenti és regionális választások második napja előtt. Ennek ellenére időben megnyíltak a szavazóhelyiségek, közölte a Központi Választási Bizottság vezetője. Azt mondta, minden támadást sikeresen visszavertek. Rakétákkal és csaknem 200 drónnal támadták az oroszok éjszaka a dél-ukrajnai Odesszát. Az érintett településeken csaknem 180 ezeren maradtak áram nélkül. Reggelre több mint 60 ezer háztartásban sikerült visszaállítani a szolgáltatást. Az ukrán légvédelem a támadó eszközök többségét lelőtte. Elkezdődhet a Long Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Mostanra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Long Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka 9-15, napközben 25-30 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútot a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Szavoya Park közötti szakaszon. A 83-as trolibusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. A 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, nem érinti a Fővám tér megállót. A 6. kerületben a Nagymező utcát lezárták a Mozsár utca és az Andrássy út között szintén egy rendezvény miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Rendezvényt tartanak vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma 19 óráig N2-es nosztalgia villamossal lehet utazni a Boráros tér és a Jászai Mari tér között. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Kellemes vasárnap délutánt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Cine Music című műsorunkban továbbra is hétvégenként várjuk a filmzenék szerelmeseit itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarga Marian. Mai műsorunkban Oscar-díjas klasszikusokat és kultikus filmeket hoztunk önöknek. Elsőként egy olyan film zenei anyagát játsszuk le, amelyet 64 évvel ezelőtt mutattak be. Ez William Wyler, 3 Oscar-díjjal elismert rendező filmje, Az idegen a kábolyok között, amelynek zenei kíséretét Jerome Morris írta. Majd az 1964-es Arábiai Lawrence című kalandfilm aláfestése hallható Maurice Jarre Oscar-díjas zeneszerző jóvoltából. 6 óra után egy napjainkban szinte kultikussá váló sorozat, a Trónok harca előzmény történeteként augusztusban az HBO-n debütáló sorozat, a Sárkányok háza kerül fókuszba. És végül a filmzene.net-es kollégák a Támad a Mars zenei anyagával zárják a klasszikus filmek és muzsikák sorát. Ha tehetik, tartsanak velünk a műsor végéig, illetve csatlakozzanak a filmzenekedvelők közösségéhez a Facebookon található Cine Music oldalunkon. William Wylert kortársai a filmművészet mestereként tartották számon, akinek rendezői pályafutása 45 évet ölel fel, a néma filmektől kezdve egészen az 1970-es évek kulturális forradalmáig. 12 alkalommal jelölték Oscar-díjra a legjobb rendező kategóriában, melyet 3-szor el is nyert. A Ben Hur, Az életünk legszebb évei és a Mrs. Miniver című filmekkel, 1966-ban pedig Irwin Thalberg díjjal tüntették ki, amely a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia legmagasabb elismerése producerek számára. A 79 évet élt rendező nevéhez olyan filmek köthetők továbbá, mint a Római vakáció, a Lepkegyűjtő, a Funny Girl vagy a Jezebel. Az idegen a kábolyok között című film igazi klasszikus western, és ahogy abban történni szokott, ellenséges családok harcolnak egy darab földért. James McKay, a Baltimore-ból érkezett idegen, feleségül akarja venni egy marhabáró lányát. McKay úriemberként nem szereti az erőszakot, hiába gúnyolja emiatt menyasszonya és a munkavezető is. Végül erőszak nélkül sikerül megvennie a környék egyetlen marhaitatóját, amiért ősi háború folyik apósa és annak szomszédja között. Az öregek nem tudják elfogadni a kompromisszumos megoldást, és emberrabláshoz, párbajhoz folyamodnak, amelyben mindketten meghalnak. McKay magatartásának hatására azonban az új nemzedék már békésen rendezi vitás ügyeit.

Az Idegen a Cowboyok zeneszerzője Jerome Morris amerikai komponista, aki leginkább film és televízió zenéiről ismert. Emellett szimfonikus zenekarok, kamaraegyüttesek, szólisták és zenés színházak számára is komponált, valamint több zeneszerzőnek hangszerelt. 1913-ban született New Yorkban. Csoda gyerekként már 5 éves korában kitűnő zongorista volt, 3 évvel később pedig zenét kezdett komponálni. Első komoly művét 17 évesen mutatták be nyilvánosan Bernard Herrmann vezényletével, akivel életre szóló barátságot kötött. 1931-ben találkozott Aaron Copland-del és csatlakozott a fiatal zeneszerzők csoportjához, amelynek Herrmann is tagja volt. Copland támogatta a munkáját, Herrmann pedig bevezette a szórakoztató médiába, így 1930-nek Herrmann is tagja volt. Copland támogatta a munkáját, Herrmann pedig bevezette a szórakoztató médiába, így

témák használata, amelyek hangsúlyozzák az ostinátó ritmust, és amely számos western filmzenéjének jellegzetes stílus elemévé vált. Legismertebb filmzenéje az Idegen a kábolyok között című filmhez készült, amelyért Oscar-díjra jelölték a legjobb eredeti filmzene kategóriában. Morris szerint a főcímzenét azután komponálta, hogy felidézett egy sétát, amelyet az új-mexikói Albuquerque környéki síkságon tett, egy 1936. októberében tett látogatása során, nem sokkal azelőtt, hogy Hollywoodba költözött volna. Morris írta a The Golden Apple című musical zenéjét is, amelyet a Broadway is a műsorára tűzött. Ebből a legismertebb dal a Lazy Afternoon volt. Filmes munkái mellett televíziós zeneszerzéssel is foglalkozott. Legjobb munkája a Gunsmoke és a Wagon Train című western sorozatokban volt. 8 kamarazenei művet alkotott 1964 és 78 között, utolsó műve pedig a Sorry, Wrong Number című egyfelvonásos opera, amely Lucille Fletcher híres thrillerén alapul. Jerome Morris 1947-ben és 1948-ban Guggenheim ösztöndíjat kapott. A Cinemusicban a következő percekben hallgassuk tehát az Oscar-díjjal elismert filmzenei részleteket az Idegen a kábolyok között című filmből, amelyet a sokoldalú zeneszerző Jerome Morris írt.

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútot a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Savoya Park közötti szakaszon. A 83-as trollibusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint, a 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, nem érinti a Fővám tér megállót. A 6. kerületben a Nagymező utcát lezárták a Mozsár utca és az Andrássy út között szintén egy rendezvény miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Rendezvényt tartanak vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma 19 óráig N2-es nosztalgia villamossal lehet utazni a Boráros tér és a Jászai Mari tér között. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.

Folytatjuk filmzenei műsorunkat itt a Klasszik Rádióban, amelynek házigazdái Varga Ramona szerkesztő és H. Varga Marian műsorvezető. Az előző fél órában az Idegen a kábolyok között című William Wyler film zenei anyagából válogattunk, amelyet Jerome Morris komponált. Most pedig egy újabb filmklasszikus következik, ez pedig az arábiai Lawrence, amely annak idején 7 Oscar-díjat nyert. A Thomas Edward Lawrence önéletrajzi írás alapján készült film főhőse önmaga. Lawrence 1888 és 1935 között élt, katona, régész, író, kalandor és a brit birodalom alezredese volt, valamint ő volt Fejszál szíriai emír vezérkari főnöke is. Felfedezései, irodalmi tevékenysége is leginkább az 1916-18-as arab nemzeti felkelésben betöltött szerepe miatt arábiai Lawrence néven közismert. A közel-keleti terepet régészként megismerő Lawrence már 1914 elején a brit hadsereg szolgálatába állt. Első munkája során kollégájával hivatalosan régészeti kutatásokat végeztek Palesztinában, valódi céljuk azonban a terület katonai feltérképezése volt. Lawrence az első világháború után az arab delegáció tagjaként részt vett a párizsi békekonferencián. 1921-ben rövid ideig Winston Churchill gyarmatügyi miniszter tanácsadójaként tevékenykedett. A katonatiszt 1922-ben álnéven lépett be a brit légierőbe, mivel nehezen tudta elviselni az első világháború után hirtelen jött népszerűséggel járó nyomást. Romantikus, rejtélyes személyisége, kalandos haditettei és szokatlan életvitele révén számos róla szóló könyv és film hőse lett. De leginkább az 1962-ben bemutatott arábiai Lawrence című filmből ismert, ahol Peter O'Toole személyesítette meg. Az arábiai Lawrence-t David Lean rendezte. A film az első világháború idején játszódik, amikor Lawrence a brit hadsereg hadnagya volt. Feladata nem volt túlságosan izgalmas, különböző haditérképeket kellett megfelelő színűre kifestenie. Amikor megfigyelői megbízatást kap az egykori török birodalom területén, nagy elszántsággal veti bele magát a munkába. De a megbízatás a helyszínére érkezve tudatosul csak benne, hogy a dolgok egészen máshogy festenek, mint ahogy azt gondolta.

Mint említettük, a film főszereplője Peter O'Toole volt. További szerepekben Alec Guinness-t, Anthony Quint és Omar Sharifet láthattuk. Az arábiai Lawrence-t 10 Oscar-díjra jelölték, amelyből 7-et sikerült megnyernie. A legjobb film, rendező, operatőr, látványtervezés, hang, eredeti filmzene és vágásért járó aranyozott szobrocskát. A film zenei világáért Maurice Jarre felelt, aki ezen munkájáért Oscar-díjat kapott. Maurice Jarre az egyik legmeghatározóbb európai filmzeneszerző volt. Eredetileg mérnöknek tanult a Sorbonon, de tanulmányait félbehagyva úgy döntött, hogy a művészetek, ezen belül a zene sokkal jobban érdekli. Így beiratkozott a Conservatoire de Paris-ra, ahol többek között Arthur Honegger is tanította. Pályáját színházaknál kezdte, alig 30 évesen a Théâtre National Populaire zeneigazgatója lett. Később balettzenéket is írt, majd az 1950-es évek végén fordult a filmzenék irányába. 1959 és 1961 között 20 filmzenéjét írta meg, főként európai megbízások révén. A nemzetközi hírnevet meghozó első alkotása, az 1962-es, a korszak nagy férfi sztárjait felvonultató A leghosszabb nap volt, amelyet rögtön abban az évben követett az arábiai Lawrence, amelyek kezdetét vette a mozi történelmének egyik leghíresebb rendező-zeneszerző kollaborációja. David Lean-nel való együttműködésüknek köszönhetően olyan alkotások születtek, mint a Dr. Zsivágó vagy az Út Indiába. Jarre a 60-as években átköltözött az Egyesült Államokba, így Hollywoodban is számos film kíséretét írhatta meg. Hosszú pályafutása során 176 film és sorozat zenéjét szerezte, 3-szor nyert Oscar-díjat az Út Indiába, az arábiai Lawrence és a Dr. Zsivágó aláfestéseiért. Itt a Cine Musicban most hallgassunk meg további zenei részleteket az Oscar-díjas filmzene az arábiai Lawrence kíséretéből, amelyet Maurice Jarre komponált.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a kellemes őszi idő. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20.000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. November végéig postázzák az iskolakezdési utalványokat. A 100.000 forintos támogatás első felét már korábban bankszámlára utalta a Magyar Államkincstár. A második 50.000 forintos részt vásárlási utalvány formájában kapja meg a 400.000 jogosult gyermek családja. Az utalványokat március 15-ig lehet felhasználni. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóan járó erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútot a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Savoya Park közötti szakaszon. A 83-as trolibusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint, a 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, nem érinti a Fővám tér megállót. A 6. kerületben a Nagymező utcát lezárták a Mozsár utca és az Andrássy út között szintén egy rendezvény miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Rendezvényt tartanak vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma 19 óráig N2-es nosztalgia villamossal lehet utazni a Boráros tér és a Jászai Mari tér között. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
5: A hírek után újra köszöntjük hallgatóinkat a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsorában, a Cinemusicban. Mai félórás összeállításunkban a csodálatos dallamok mellett azt is garantáljuk, hogy a tűzokádó sárkányok a vas trónon foglalnak majd helyet. Tartsanak velünk!

Az imént a Trónok harca előzmény történetét bemutató sorozat a Sárkányok háza fő címzenéje csendült fel, amely idén augusztus 21-én mutatkozott be először az HBO csatornáján. Már 3 év telt el azóta, hogy lezárult a híres Vas trónért folytatott harc, azaz a Trónok harca című, mára megkerülhetetlenné vált sorozat, sok rajongó számára keserédes perceket okozva. A széria 128 jelölést és 47 trófeát is bezsebelt ez idő alatt, nem beszélve arról, hogy számos, nem a fantasy műfaját kedvelő rajongót is képes volt a képernyők elé ültetni. Az HBO már korán felismerte a George R.R. Martin regényfüzéréből adaptált szériában rejlő potenciált, így nem is csoda, hogy nem akarták elengedni a Trónok harca által a csatornának hozott sikereket. Most azonban egy előzménytörténettel rukkoltak elő, amely a Trónok harca eseményei előtt 200 évvel játszódik, már megismert és újonnan csatlakozó karakterekkel.

Egy újabb zenei részletet hallhattak a Sárkányok háza című sorozatból, amelynek első közös vonása a nagy előddel, a Trónok harcával, hogy ez a produkció is a híres író George R. R. Martin által jegyzett fiktív történelemkönyv, a Tűz és a vér című 2018-ban megjelent mű alapján készült. Az író más számtalan interjúban elmesélte, hogy nagy kedvence a középkori történelem, amelyből számtalan ötletet merít a regényeihez is. Nem volt ez másként a korábbi és a Tűz és a vér esetében sem, amely Anglia első nagy polgárháborúját, az 1138 és 1153 között zajló, az úgynevezett anarchia eseményeit dolgozta fel, természetesen sárkányok közreműködésével. Másik közös pont a Sárkányok háza és a Trónok harca esetében az, hogy az író George R. R. Martin most is, mint korábban aktívan részt vett a sorozat előkészületeiben, a rendező Miguel Sapochnik oldalán, aki korábban számos emlékezetes Trónok harca epizódot dirigált.

Így nem volt meglepő, hogy már az első rész levetítése után a sorozat hivatalosan is megkapta a második évad megrendelését. A több mint 200 millió dollárból készült, 10 részből álló első évad nem csak a kritikusokat, de a korábbi Trónokharca rajongókat is meggyőzte, amelyet nem csak fordulatosnak tartottak, de látványvilágát egyenesen pazarnak írták le, mely betegszik a nagy elődével. De a csatorna már a kezdet-kezdetén sem bízta a véletlenre a Sárkányok háza ismertségét, hiszen csak a reklámokra 100 millió dollárt költöttek, amelybe a hagyományos reklámfelületek mellett olyan kreatív kezdeményezések is beletartoznak, mint a Times Square-en jelenleg is látható, teljesen élőnek látszó sárkányreklám, vagy a saját maguk által kifejlesztett sárkány Tamagocsi, a Dracarys.

A Sárkányok háza dallamvilágát a német-iráni zeneszerző Ramin Djawadi szerezte, akinek nevét egy világ ismerte meg a Trónok harca című széria főcímzenéje által, amelynek eredetét és különböző feldolgozásait csak a YouTube-on eddig több mint 60 millióan hallgatták meg. Ezek után nem is volt kérdéses, hogy az előzménytörténet zenei anyagát is a két Emmy-díjjal kitüntetett zeneszerző komponálja majd, aki rendszeresen nyúlt vissza a Trónok harca által már megteremtett zenei világhoz. A zeneszerzőnek azonban más nagyszerű alkotások zenéjét is köszönhetjük, így a Westworld vagy a The Strain, a Core című sorozat aláfestését, vagy épp a 2008-ban bemutatott Vasember című film zenei anyagát. A mindig aktív Djawadi jelenleg egy videójáték és egy film az Ausztrál macskák aláfestésén dolgozik. Most azonban elköszönünk már a sorozatoktól a Sárkányok háza további dallamaival, de ne feledjék, hogy jövő héten is számítunk önökre, amikor is bemutatkozik egy nagyszerű sci-fi sorozat, az Odakin.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútot a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Savoya Park közötti szakaszon. A 83-as trollibusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint, a 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, nem érinti a Fővám tér megállót. A 6. kerületben a Nagymező utcát lezárták a Mozsár utca és az Andrássy út között szintén egy rendezvény miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Rendezvényt tartanak vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma 19 óráig N2-es nosztalgia villamossal lehet utazni a Boráros tér és a Jászai Mari tér között. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Tim Burton és Danny Elfman legendás együttműködésének számos állomásával foglalkoztunk már a Cinemusicban, és mai adásunkat is az egyik kollaborációjukkal zárjuk, amely nem más, mint a Támad a Mars. Burton 1993-ban kezdett hozzá Jonathan Jemsel, a politikai szatírát paródiával vegyítő, B-kategóriás mozikat idéző Támad a Mars előkészítéséhez, amelyet végül 1996-ban mutathattak be. A mozi alapjait tekintve tökéletesen megegyezik, Roland Emmerich ugyanezen évben debütált a Függetlenség napja című kasszasikerével. Jönnek az UFO-k és megpróbálják leigázni az emberiséget. De míg Emmerich az idegenek invázióját egy rendkívül látványos popcorn akciómoziként tálalta, addig Burton a korai marslakós, űrlényes filmek, valamint Ed Wood szellemében prezentálta mindezt. A színes, szagos sztárparád és sci-fi vígjáték vízfejű űrlényei ennek megfelelően megérkezésükkor fennen hirdetik, hogy békével jöttek, majd elkezdik tizedelni a neves színészgárdát, amelynek többek között Jack Nicholson, Danny DeVito, Pierce Brosnan, Martin Short, Glenn Close, Michael G. Fox, Annette Bening és Tom Jones is tagja. Burton ekkoriban nem ápolt túl jó viszonyt Elfmannel, így először az Ed Woodot is jegyző Howard Short kérte fel a score elkészítésére. Fejében azonban ott bujkált a gondolat, miszerint mégiscsak újra Elfmannel kellene együtt dolgoznia, ezért egy kávé mellett neki is felvázolta készülő filmjének lényegét, és mivel a komponistának nagyon tetszett az ötlet, megállapodtak, Short pedig kikerült a stábból. Míg a rendező olyan elemekkel utal a régi filmekre, mint az idegenek mozgása, űrhajóik alakja, vagy fegyvereik hangja, addig Elfman a teremint használta multidéző elemként. A fura hangszerből előcsalt különleges hangzással olyan filmzenékben lehet találkozni, mint például Rózsa Miklós az Elbűvölve, vagy Bernard Herrmann a Nap, mikor megállt a Föld alá születő szerzeménye, és meg annyi 50-es évekbeli B-kategóriás sci-fi aláfestésében is alapelemnek tudható. Ezen hangszer bevonása azonban csak addig tűnt jó ötletnek Elfman és Bartek számára, míg kezdetüket nem vették a zenei felvételek. A Skywalker stúdióban a nagy zenekarral együtt rögzítették a teremint, ami rengeteg fejtörést okozott nekik, ugyanis mindig másként szólt, mint ahogyan szerették volna, és nem egyszer dominánsabb volt a kelleténél. Ezt pedig csak tetézte, hogy a nagyzenekari részek sem sikerültek túl jól. Burton ezt azzal mentette meg, hogy jelezte, újra vágják a filmet, ami a zenére is hatással lesz, így azt újból fel kell majd venni. Ez kapóra jött Elfmanéknek, akik San Franciscóban rögzítették újból a score-t úgy, hogy a kórusos és a teremines részeket külön választották. A kíséret egésze az imént említett hangszerre, valamint a marslakóknak íródott, az orosz indulókra emlékeztető főtémára épül. Ezen kívül más vezérmotívumot nem szerzett Elfman, mivel úgy gondolta, hogy az űrlények az egyetlenek, akiket saját téma illet. A komponista a film stílusának megfelelően számtalan zenei megoldást alkalmazhatott, amit ki is használt. A zenekar tagjait néhol mókázásra, néhol fegyelmezett előadásra bírta. Kompozíciójának előadásába olyan hangszereket vont még be, mint a szitár, a tambura, a tabla vagy az elektronikus ütősök. Következzen egy kis ízelítő Danny Elfman Támad a Mars ihlette művéből, amelyről bővebben a filmzene.net-en olvashatnak az érteklődők. A zene előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól, a mai adást készítették Varga Ramona szerkesztő, munkatársaink Glock Melinda, technikus kollégánk, a filmzene.net portál munkatársai és a műsorvezető Hávarga Marian. Új filmzenei műsorral jövő vasárnap várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a kellemes őszi idő, szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. November végéig postázzák az iskolakezdési utalványokat. A 100 000 forintos támogatás első felét már korábban bankszámlára utalta a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintos részt vásárlási utalvány formájában kapja meg a 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokat március 15-ig lehet felhasználni. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest Múzeuma is sorozatunkat, és még mindig elképedek, hogy nincs vége, és ebben az évben nem is fogunk végezni, hanem még jövőre is fogunk beszélgetni Budapest múzeumairól.
2: Igen, és januárban kezdtük, minden héten hozunk a hallgatóknak egy múzeumot, most már szeptember végénél tartunk, és én is, ahogy keresem az újabb és újabb intézményeket, azt látom, hogy annyi van, hogy bőven jut jövőre is tényleg.
1: Viszont ma az Aeropark repülő múzeumba fogjuk hívni a hallgatókat, én azt gondolom, itt a helyszín, az nem változott sohasem, ugye?
2: Hát nem, hogy a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér közelében, ahogy ha a reptér felé megyünk, akkor ott látjuk a bal oldalon ezt az egész repülőparkot, gyönyörű szép régi gépeket, szerintem fiús anyukáknak, nagyszülőknek kötelező helyszín. Aeropartnak a története az 1988-as évig megy vissza. Igen. Az átadó ünnepség 1988 februárjában történt, amikor is a szovjet hadsereg déli hadsereg csoportjától kiállítási célokra kaptunk egy IL-14 repülőgépet. Ez volt tehát az első eleme ennek a kiállításnak, és aztán ezt követően lelkes civil repülés barátok elérték, hogy a magyar légiközlekedés meghatározó repülőgép típusainak selejtezésekor az utókor számára is legalább egy-egy példány fennmaradjon. A repülőgépek egy részét akkor állományba vette a Közlekedési Múzeum, de hát az állagmegóvásukat, a felújításokat, illetve a bemutatásukat kezdettől fogva egészen mostanáig civil repülés barátok irányítják és végzik. Tehát ez nagyon fontos.
1: Uh-huh. Állandó jelleggel mikortól beszélhetünk erről a kiállításról?
2: 1993-tól működik állandó jelleggel, azonban ekkoriban sem tudtak még kellő gondot fordítani a fejlesztésre, a park fejlesztésére, úgyhogy a tevékenység ekkoriban még csak az állagmegóvásra korlátozódott, aztán 2004-ben átvette az üzemeltetést a Ferihegyi Repülőgép Emlékpark Kulturális Alapítvány, és 2014 tavaszán pedig átvette az üzemeltetést a Légi Közlekedési Kulturális Központ közhasznú non-profit Kft. Ekkortól kezdve nagyon jelentősen elindult a fejlesztés, megújult az arculat, és ekkortól ismerjük Aeropark néven. A területet rendezték, parkosították, a repülőgépek teljes külső és belső tisztítást kaptak, és több kiszolgáló eszközt is felújítottak, és hát a korábbinál lényegesen nagyobb létszámú személyzet kalauzolja azóta a látogatókat, illetve egy repülőgép szimulátor is megkezdte az üzemelést. Aztán 2014, még ennek az évnek a végén téliesítették is az Aeroparkot, illetve megnyílt az ajándékbolt is, és 2015. június óta pedig múzeumnak van egy kávézója is, Aerocafé néven. Tehát egy nagyon szép felfeleívelő történetről van szó.
1: Hol helyezkedik el ez az Aeropark Európa hasonló múzeumaihoz képest?
2: Mindenképpen azon dolgozik az üzemeltető, hogy a jövőben Európa egyik legkülönlegesebb és legszínvonalasabb repülőmúzeuma és légiközlekedési látogatóközpontja legyen, hiszen a helyszín is, ahogy te is mondtad, abszolút oda kapcsol minket a repülőtérhez, Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér 2B terminálja mellett helyezkedik el. Nagyon szépen hozza a gyümölcsét ez a kezdeményezés, évi körülbelül 100 ezer látogatóval, Magyarország egyik leglátogatottabb kilátóhelye, és hát a világ szinten is az egyik leggazdagabb gyűjteménnyel rendelkező reptéri múzeumról van szó.
1: Mi minden látható itt, mert eddig erről még nem beszéltünk.
2: Megfigyelhetjük a magyar közforgalmú repülés elmúlt 70 évének szinte teljes fejlődés történetét. Kezdetektől kezdve egészen az ezredfordulóig szolgálatban lévő TU-154-esen át, a manapság is aktív L410-es típuson keresztül egy Airbus A320 Neo szimulátorig is, illetve számos repülőtéri kiszolgáló eszköz is található itt. Összesen 16 légi és számtalan földi jármű közül 7 darab repülőgép a Közlekedési Múzeum műtárgy állományába tartozik.
1: Hogyan látogatható?
2: Egész héten nyitva vannak, de a repülőgép szimulátorok iskolai szünetekben és hétvégén folyamatosan üzemelnek, és ezek segítségével maguk a látogatók is kipróbálhatják, hogy milyen egy repülőgépet vezetni. De például autós találkozónak is otthont ad az Aeropark repülőmúzeum. Szintén múzeumok éjszakájától a repülőtér éjszakája nevű rendezvényig is abszolút jelen vannak, de az egyik legszínvonalasabb esemény a 10-12 ezer látogatót vonzó Ferihegyi Ikarusz találkozó lett. Ezt általában október első hétvégén szokták megszervezni, és idén is október 10-11-én kerül erre sor. Nyaranta vannak repülős táborok, mindazon gyerekek számára, akik érdeklődnek a repülőterek világa iránt.
1: Én ezt eddig miért nem tudtam, vajon?
2: Hát mert nincsen fiad,
1: nincs
2: Nóri,
1: fiam,
2: azért.
1: Igen. Pedig hát ez valami elképesztő
2: nagyon
1: érdekes
2: jó hely.
1: Lehet egy ilyen tábor szerintem. De azért egy misztikum még mindig van, ugye, a légi közlekedés iránt.
2: Én szerintem ez mindig meg is fog maradni. Szerintem fiúk, lányok, idősek, fiatalok körébe szerintem azért mindig izgulunk, és mindig örülünk, hogyha a reptérre mehetünk, hogyha a repülővel utazhatunk. És hát ez a múzeum szerintem egy nagyszerű élmény lehet mindazok számára, akik szeretnek vagy szeretnének repülni. A misztikum mellett nagyon sok praktikus dologra is rácsodálkozhatunk, hiszen megtudhatjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy egy járat időben induljon a következő útjára, de ízelítőt kapunk az iparág legizgalmasabb területeiről. Például számos földi jármű nem csak testközelből tekinthető meg, hanem akár ki is próbálható, ugye felülhetünk, megnézhetjük. Az egykori utasbeszállító autóbuszok fedélzetén repülőtéri partnerekkel olyan kiállító teret hoztak létre, ahol megismerhetjük a repülőgép ápolás és a karbantartás lépéseit is, illetve a légi forgalmi irányítás kulisszatitkait, ami szerintem egy nagyon izgalmas terület, hogy mi kell ahhoz, hogy ezek a repülők ne ütközzenek össze, és a légi folyósókon megfelelő módon haladjanak, szerintem fantasztikus. Nekem a kisebbik fiam pilóta szeretne lenni.
1: És az is lesz.
2: Hát azt nem tudom, de egyelőre most itt tartunk.
1: Legyen így. Látogassanak el az Aeropark repülőmúzeumba. Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban 1893. szeptember 16-áig megyünk vissza az időben. Ekkor az történt, hogy Budapesten megszületett Szentgyörgyi Albert. Az ő neve szerintem mindenkinek, biztos vagyok benne, hogy egy-egy dolog miatt eszébe jut, de most megismerjük az ő életét, és lehet, hogy sokkal több minden fog eszünkbe jutni ezután.
2: Igen, Szentgyörgyi Albert, ahogy mondtad, Budapesten született, tehát így is kapcsolódik a fővároshoz, és aztán a középiskolai tanulmányait a Lónyay utcai református gimnáziumban végezte, aztán a Budapesti Tudomány Egyetemen folytatta. Közben jött az első világháború, amikor éppen az orvostudományi karának volt a hallgatója, és itt egy visszaemlékezésben nagyon érdekes idézetet találtam tőle, ezt felolvasnám, ha.
1: Jó, rendben.
2: Lehet, idézem, a háború harmadik évében már tisztán láttam, hogy vesztettünk, és értelmetlenül áldozzuk fel magunkat néhány magasrangú háborús bűnös miatt. Mélyen megundorodtam a katonai élettől, és nem találtam dicsőségesnek, hogy hősként essek el a csatában. Úgy gondoltam, többet tehetek az országomért, ha életben maradok. Ugyanakkor égető vágyat is éreztem, hogy visszatérjek a tudományhoz. Így hát egy nap Lengyelországban, az orosz fronton fogtam a puskámat, és keresztül lőttem a bal felkaromat. Tehát ő így akarta befejezni a háborús részvételét, és gyakorlatilag dicsőségesen, hát végig is nagyon gyakorlatias módon távozott a hadszíntérről, és hazajött vissza Magyarországra, és 1917-ben lediplomázott. És azt gondolom, hogy valóban több hasznunk volt belőle élve, mint hősi halottként. Nagyon sok minden kapcsolódik hozzá.
1: Itt maradt Magyarországon? És itt folytat kutatásait, a tevékenységét, vagy esetleg elment külföldre?
2: Diploma szerzése után külföldre távozott, a biológiai, gyógyszertani, bakteriológiai tanulmányokat folytatott, és Cambridge-ben kémiai doktorátust szerzett. Aztán 1928-ban tért haza, ekkor nem a fővárosba jött vissza, hanem elvállalta a Kolozsvárról Szegedre áthelyezett Tudományegyetem biokémiai tanszékének a vezetését. És a kutatásai során figyelt fel arra, van egy oxidációs folyamat, a sejtlégzés kapcsán került ezzel kapcsolatban, és hogy ez az oxidációs folyamat valamiért lassúbb a vártnál, ami egy redukáló anyag jelenlétére utalt. Ez nagyon tudományos, amit mondok, de hát egy tudós emberről van szó, és ezt a redukáló anyagot a mellékvese mellett a káposztából és a narancsból is ki tudta vonni, és először ignóznak nevezte el, nem ismerem cukornak, tehát ez volt az első megnevezése, és mivel ennek az anyagnak a feltételezései szerint 6 szénatomja volt, tudóstársai számára egy elfogadhatóbb nevet talált, hexuronsavnak nevezte el, ugye hexa a 6-os számra utalva. Úgyhogy a mellékveséből 25 g-nyi hexuronsavat állított elő, kutatásai során bebizonyosodott, illetve a kísérletek alapján, hogy ez az anyag, ez maga a C-vitamin, amit eddig korábban kémiai értelemben nem ismertek, csak annyit tudtak, hogy a skorbut ellen használatos. Szentgyörgyi Alberték 1932-ben tették közzé a C-vitaminnal kapcsolatos felfedezésüket, és volt egy amerikai tudós,

0: ugyanebben az időben ugyanerre a következtetése jutott, de végül több éves vita után kiderült, hogy Szent György Albert 2 héttel korábban publikálta ezt a témát először, tehát ővé lett az elsőbség az orvostudományban, és ő volt az, aki felismerte azt is, hogy a szegedi piros paprika sokkal többet tartalmazott a C-vitaminból, mint a citrusfélék. Tehát addig csak a citrusfélék jótékony hatásáról tudtak. És most érkezünk el ugye az ő tudományos karrierének a csúcsára, hiszen már 1934-ben jelölték az orvosi Nobel-díjra, de azt csak 1937. októberében kapta meg. Az indoklás szerint, idézem, a biológiai égési folyamatok terén tett felfedezésért, különösen a C-vitamin, valamint a fumásav katalízis vonatkozásában. Megkapta az érmet és elvitte Szegedre a II. Világháború kezdetén, a Magyar Nemzeti Múzeum megvásárolta tőle az ezért kapott összeget a finn-szovjet háború finnországi áldozatainak ajánlotta fel.
1: Milyen volt megkapnia neki a Nobel-díjat? Van erről valami fennmaradt anyag?
0: Kár az Oppenheimer film kapcsán is, hogy tudjuk, hogy lehet egy nagyszerű felfedezés, amit nagyon nemes célok hívnak életre, viszont tudjuk, hogy ezt nagyon sokszor pusztító szándékkal is fel lehet használni, és a Szent György Albertről tudjuk azt, hogy nagyon nagy öröme volt akkor, amikor megkapta a díjat, hiszen azt hitte, hogy ezt a felfedezését nem lehet öldöklési célra használni, és hát aztán néhány évvel később meglehetősen szomorúan kellett tudomásul vennie, hogy a náci Németországban olyan aszkorbinsav készítményt kezdtek el gyártani, amelyek által a tengeralattjárók legénysége hónapokig képes volt a nyílt tengeren az ellenséges hajókra vadászni, ugye a bezártsághoz, hogy ne legyen vitaminhiány, ezt a készítményt szedték étrendkiegészítőként.
1: Hogyan alakult utána az ő élete? Hol volt? Magyarországon, külföldön?
0: 1947-ben, látva a kommunista párt egyre nagyobb térnyerését, svájci szabadságáról már az Egyesült Államokba utazott, és ott is telepedett le a Massachusetts Állambeli Óceanográfiai Intézet számára létrehozott izomkutató laboratóriumában folytatta a munkáját. Élete további hátralevő részében is fáradhatatlanul dolgozott, és mindeközben Magyarországgal mindvégig fenntartotta a kapcsolatait. 1976-ban tagja volt annak a delegációnak is, amely visszahozta Magyarországra a Szent Koronát.
1: Ott kint Amerikában mivel foglalkozott?
0: Főleg sejtlégzéssel, izombiokémiával, biogenetikával és rákkutatással foglalkozott. 93 éves korában halt meg, 1986. októberében, kint az Egyesült Államokban.
1: De Budapesten rengeteg minden őrzi az ő nevét, ugye?
0: Budapesten semmi nem őrzi az ő nevét, ugyanis egyetlen utca volt, ami az ő nevét őrizte a 18. kerületben, és ezt is 1953-ban átnevezték Gerej utcára, ugyanis a kommunista párt, mivel Szent György Albert elhagyta az országot, indoklásként ez szerepelt, hogy nyugatra távozott kozmopolita tudós, tehát az ő nevét viselő utcát is azonnal át kellett nevezni, és azóta sincs Budapesten róla semmi elnevezés. Olyannyira, hogy én semmi emléktáblát, semmit nem találtam a fővárosban, Szegeden és más településeken van, Budapesten tudtommal nincs.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban ismét egy dátum adja az apropót, ami miatt beszélgetünk George Washingtonról, de nem is biztos, hogy egészen róla. Úgyhogy jöjjön a dátum, 1906. szeptember 16-a. Mi történt ekkor?
2: Ekkor avatták fel George Washington amerikai elnök szobrát, kereken 120 esztendővel ezelőtt.
1: Itt Budapesten,
2: így van, és hát ugyebár Amerika azért elég messze van tőlünk, világ első szuperhatalmaként, mégis hatással van ránk, úgy, ahogy egész Európára és az egész világra is. A vezetői a 20. századi történelmünk alakulásában nagyon fontos szerepet játszottak, a filmsztároktól elkezdve, a divaton keresztül, tényleg sok minden, és meglepő az, hogy egészen sok amerikai kapcsolódású emlékmű van Budapesten. Úgyhogy ebből most az első ilyen szobrot vesszük górcső alá, ez pedig, ahogy már mondtuk, az Amerikai Egyesült Államok első elnökének, George Washingtonnak a szobra. És fontos elmondanunk, hogy elsőként az európai országok közül Magyarországon emlékeztek meg róla szobor állításával.
1: Ezt a szobrot hol találjuk pontosan?
2: Ez a szobor a Városligetben található, nagyon sokáig egy zöld terület közepén állt, egészen addig, ameddig a zeneháza fel nem épült, tehát most ott van gyakorlatilag a zeneháza mellett.
1: Mi volt az előzménye annak, hogy ezt a szobrot 120 évvel ezelőtt felavatták?
2: Beszéltünk már erről korábban, hogy a 19. század végén, 20. század elején hatalmas kivándorlási hullám történt Amerika irányába, nem csak Magyarországról, hanem Európa nagyon sok országából, és pontosan az Amerikába kivándorolt magyarok kezdeményezték ezt az egész folyamatot. 1902-ben Clevelandben először is Kossuth szobrot állítottak, aztán pedig mozgalmat indítottak arra, hogy Budapesten is legyen szobra egy amerikai szabadsághősnek. Úgyhogy tulajdonképpen ez a Washington szobor ennek a kezdeményezésnek köszönhető, a Kossuth szobor folytatásaként, ha úgy tetszik, és a szobor 120 évvel ezelőtti felavatása igazi népünnepévé vált, hiszen erre az eseményre egy nagy létszámú, külhoni magyarokból álló küldöttség érkezett Budapestre, Amerikából.
1: Milyen lett ez a szobor? Milyen adataink vannak róla?
2: Ez a szobor majdnem 7 méter magas, 6,9 méter magas szobor, és Bezerédi Gyula alkotása. Elek Artúr a Nyugat folyóiratban méltatta ezt az alkotást, úgyhogy idéznék is tőle. Az amerikai magyarok pénzén hamarosan meg is csinálta itthon Bezerédi a Washington szobrot. 1906-ban leplezték le ott, ahol ma is áll. A Városligeti tópartján, zöld gyep és zöld fák között az égre terülő sziluettjével. Ez a szobor lett Bezerédi főműve, és Budapest újabb monumentális szobrainak a legkülönbje. Szerencsés egyensúly helyzetű a mozdulata, kiválóan bronzszerű a kompozíciója, és plasztikusan ízes, ha a kelleténél kicsi részletezőbb is a megmintázása. Nemes és harmonikus alkotás, a legjava annak, amire a kor magyar szobrászművészete képes volt.
1: Annyira szép, ahogy írnak,
2: igen.
1: Ezt úgy szeretem
2: én
1: minden
2: is,
1: alkalommal.
2: Tényleg.
1: Most már akkor el is képzelhetjük, de persze el is mehetünk és megnézhetjük.
2: Igen.
1: Mi minden látható még ezen a szobron?
2: Ezen a szobron Washington személyén kívül nagyon szép Amerikára utaló szimbólumokat is találunk, például a sasmadár, amelyik ugye az Amerikai Egyesült Államok címerállata, több pénzérmének a hátsó oldalán is található, például a negyeddolláros érmén is ugyanígy ábrázolják, karddal a karmai között. Fontos elmondanunk még az avatással kapcsolatban, hogy ezen az eseményen jelen volt Kossuth Lajos fia, Kossuth Ferenc is, aki ekkor a Vekerle kormány kereskedelmi minisztere volt. És az is érdekesség, ha már a felállításáról beszélünk, hogy az elkészítésének és a felállításának a költsége közadakozásból jött létre. Tehát nem állami pénzekből, nem is egy valaki, hanem tényleg a köz állt össze.
1: Valahogyan ez a szobor hatott-e a környezetére?
2: Annyiban igen, hogy a Liget ittfutó sétánya is Washington nevét viseli, tehát nem csak szobor, hanem egy köztér nevében is megemlékezhetünk róla. És nem az egyetlen amerikai elnök, akinek szobra van Budapesten, nem csak Washington, hanem Reagannek és idősebb Bush elnöknek is van itt szobra, de Washingtoné az első hely.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most szeptember 17-e miatt beszélgetünk a Zsófia napról. Ekkor ünnepelnek a Zsófiák, ugye?
2: Így van, ez Zsófiáknak az egyik névnapjuk, és arra gondoltam, hogy különben minden Zsófiának boldog névnapot kívánunk. Akkor beszéljünk egy olyan Zsófiáról, aki közvetett módon azért minket is érintett. Nem másról lesz szó ma, mint Zsófia Friderika bajor főhercegnőről, aki Ferenc Józsefnek volt az édesanyja. Tehát róla fogunk ma beszélgetni.
1: Róla sokszor hallhattunk már, ha csak a Sziszi filmeket nézzük, akkor onnan azért van egy képünk, hogy ő milyen volt, de hogy valójában milyen volt. Ennek most utána megyünk?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem erre nem fogunk választ kapni, hiszen attól függ, hogy kinek a könyvét olvassuk, attól kezdve, hogy egy borzasztó anyós volt, odáig, hogy egy igenis nagyon jó és szerető és elfogadó anyós volt, mindent is lehet róla találni, úgyhogy próbálok valami kiegyensúlyozott köztes véleményt átadni a rádióhallgatóknak.
1: Zsófia Friderika, bajor főhercegnő.
2: 19 éves volt, amikor 1824-ben férjhez ment az osztrák császár másodszülött fiához, Ferenc Károly főhercegnő volt az ő férje. Róla azt kell tudni, hogy egy hát elég unalmas személyiség volt, nem érdekelték őt sem a könyvek, sem a színház, a zene sem. Ennek ellenére jól indult a házasság, mert azt kell tudni Zsófiáról, hogy nagyon szép hölgy volt, és a bécsiek azért mindig is szerették a szépet, úgyhogy a szépségével meghódította a bécsiek szívét, és egy Zsófia is bajor háttérrel, ennek ellenére jól érezte magát a kulturális és a zene egyik fővárosában. Egy nehézsége volt Zsófiának, hogy a házasságuk első éveiben nem tudott örököst szülni. Úgyhogy ez természetesen támadási alapot adott a bécsi udvarban felé. Azt mondják, hogy az első 5 évben körülbelül 10 vetélése lehetett. Úgyhogy azért ez, el tudjuk képzelni ezt a nyomást.
1: Igen.
2: Ami ott van egy uralkodó pár, férfi, trónörökös kell, és 5 évig mindez nem történik meg. Itt jönnek be azok az Ausztriában található Bad Ischl környéki gyógyfürdők, amiknek köztudottan ilyen hatása is volt, tehát segítik a termékenységet, és aztán, ha minden igaz, akkor ennek volt köszönhető az, hogy a házasságuk 6. évében megérkezett az első gyermekük, Ferenc József, hát akit aztán a magyarok túlságosan is jól megismertek. Azonban egy meglehetősen zavaros politikai helyzetbe született bele Ferenc József, hiszen akkoriban a Habsburg ház uralma azért elég ingatag volt. Úgyhogy a császár halála után a fia Ferdinánd került a trónra, akit senki nem tartott erre alkalmasnak, de az is nyilvánvaló volt, hogy öccse, aki Zsófiának a férje volt, ő sem lenne jobb választás. Úgyhogy Zsófia, és itt jön az ő hihetetlen helyzetfelismerő képessége és bátorsága, meglehetősen merész játszmába kezdett, úgy döntött, hogy ezeket az alkalmatlan férfiakat eltávolítja a hatalmi pozíciókból és a saját fiát fogja helyzetbe hozni. Úgyhogy tulajdonképpen sok negatív vélemény, amit róla hallunk, az lehet, hogy innen eredeztethető. Azért akkoriban nem volt megszokott, hogy egy nő ilyen szinten mozgassa a politikai szálakat, és ennyire erősen ráhasson.
1: Vagy ennyire nyíltan mozgassa a politikai
2: ez
1: szálakat.
2: Ez is igaz, mert a franciáknál is tudjuk, hogy keresd a nőt, az mindig is ott volt, igazad van. Tehát, hogy ennyire nyíltan felvállalja az ő, illetve a fiát támogató ambícióit. Tehát nem elégedett meg azzal, hogy nőként a háttérben legyen. Úgyhogy az évek alatt persze meg is tanulta, hogy te is mondod, hogy egyrészt nyíltan, de másrészt azért eleinte a háttérből is nagyon jól tudta a szálakat kézben tartani. 1848-ban jött el az ideje annak, hogy ez a komoly játszma ez meg is valósuljon, ugyanis ez az év, hát ezt tudjuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európa több országában is ugye fellázadtak az elnyomott népek. Monarchiában, de Olaszországban is, Franciaországban is, tehát ez egy Európa szerte ismert jelenség volt. Az egész rendszer recseget ropogott, és tényleg a kis hiány vége lett a monarchiának, és ekkor Zsófia egy olyan megoldást talált, ami végül úgy látszott, hogy mindenkinek megfelelt, lemondatta tehát a trónról a sokak által gyűlölt Ferdinándot, meggyőzte a férjét, Ferenc Károlyt, hogy ő is lépjen hátra, és így a fia, az akkor 18 éves Ferenc József kerülhetett a trónra.
1: Hogy fogadták ezt a döntést? A nép hogy fogadta?
2: Meglepő módon örömmel fogadta a nép ezt a döntést, hiszen egy jóképű, kötelességtudó, elsőszülött fiatalemberről van szó. Tehát valamilyen szinten ez a recsegő, ropogó monarchia ott visszabillent egy új egyensúlyi állapotba. És hát ugye persze a következő feladat az volt, hogy Ferenc Józsefnek is legyen egy felesége, akik aztán tudják a folytonosságot biztosítani, akiknél szintén lesz majd egy trónörökös.
1: Zsófi a főhercegnét ki így, ki úgy képzelte el, és rengeteg pletyka is volt, például az is, hogy vajon szerette a magyarokat, vagy sem.
2: Hát valóban az egyik legerősebb kritika ellene az az, hogy nem szerette a magyarokat, de ez sem ilyen egyértelmű. Azt tudjuk, hogy vallásos asszony volt, ugye a Habsburgok eleve mindig mélyen hívő, vagy hát legalábbis nagyon vallásos katolikusok voltak. Tudjuk, hogy segítette a magyar árvízkárosultakat, kórházak építésére adott pénzt. Természetesen az ő legfontosabb célja az a birodalom egészének a békéje és egyben tartása volt, és ő mindent ennek rendelt alá, és ugye ezt próbálták a magyarok nyilván aláásni. A magyarokat ő egy forrófejű lázadónak tartotta, és egy folyamatos fenyegetés látott bennük. Ferenc József aztán 23 éves korában elvette feleségül Erzsébetet, Sziszit, akit nagyon szerettek a magyarok, és aki nagyon szerette a magyarokat. Tehát itt is már egyfajta megosztottság lehet, ha úgy tetszik. Hogy miért nem érezte jól magát Erzsébet Bécsben? Ehhez is persze Ferenc Józsefnek a munkatempója és a munkamániája is hozzájárulhat, hiszen ahogy mondtuk, ő nagyon komolyan vette a feladatait, nagyon sokat dolgozott, kora reggeltől késő estig, sokszor hagyta egyedül az ifjú feleségét, aki borzasztó magányosnak érezte magát. Erzsébetről azt is tudni kell, hogy ő egy igazi szabad szellem volt. Bajorországban megszokta azt, hogy egyedül, kíséret nélkül lovagolhatót mehetett ki a természetbe. Mindezt Ausztriában Ferenc József feleségeként nem tehette meg. És pontosan Zsófia volt az, aki ragaszkodott hozzá, hogy mindig kísérje el valaki, nem csak az etikett miatt, hanem a biztonsága miatt is. Tehát itt is volt már egy konfliktus az anyós és a menny között, ha úgy tetszik. Ugye itt is volt egy hatalmas elvárás az udvar és mindenki részéről, hogy legyen egy fiú trónörökös. Ugye ez sem történt meg olyan könnyen, bár nagyon hamar jöttek a gyermekek. Először az első Zsófia, aki érdekes módon az anyós, vagy hát a nagymama nevét kapta. Tehát 1855-ben született meg az első gyermeke, aztán megszületett Gizella, és ugye itt is beszokott jönni a Zsófia főhercegnővel kapcsolatos negatív megítélés, hogy elvette a gyermekeket Erzsébettől, Erzsébet nem lehetett ott mellettük. Hogy ez is mennyire igaz, ez megint egy nagyon bonyolult kérdés, mert ez is része volt az etiketnek, hogy dajkák, nevelőnők nevelik a piciket, de lehet, hogy azért Zsófia kicsit jobban ráhatott, és nem tartotta Erzsébetet elég éretnek ahhoz, hogy a saját gyermekeit nevelje.
1: Értem. Igen, meg ugye, hogyha ez egy megszokott eljárás volt, mondjuk, hogy nevelőnők nevelték a gyerekeket, akkor ugye ezzel szembe menni,
2: nem
1: ez
2: lehetett.
1: Is...
2: És Erzsébet is olyan fiatal volt, 17-18 évesen gyakorlatilag lett anya. Ha már a Zsófia napról beszélünk, akkor egy nagyon tragikus eseményt is említhetünk, hiszen 1857-ben a királyi pár a két lánygyermekükkel, Zsófiával és Gizellával első magyarországi körutazásukat tették meg, és ezen az úton történt az, aztán beszéltünk már erről korábban, hogy a két éves kis Zsófia bizony meghalt a budai királyi palotában. Nyilván ez is Erzsébetet is egyre inkább eltávolította a Bécstől, biztos, hogy megkapta a kritikákat arra, hogy miért vitte magával a gyerekeket. Egyik könyvben azt olvastam, hogy Zsófia határozottan intette őket, hogy ne hozzák a gyerekeket, hagyják Bécsbe, ennek ellenére az uralkodó pár a két kislánnyal indult el, biztos, hogy ment a hibáztatás, a bűntudatkeltés, szóval nagyon-nagyon összetett érzésekről van itt szó, és biztos, hogy Zsófia is szigorú volt Erzsébettel, ugyanúgy, ahogy magával is korábban. Nyilván szerette volna formálni Erzsébetet a saját képére, akit azért nem lehetett olyan könnyen. Úgyhogy ez mind-mind benne volt, és ugye ennek hatására Erzsébet végül is tulajdonképpen elmenekült a bécsi udvarból. Jött Magyarországra, utazott Európa szerte, de azért ennek szerintem Zsófiához azért sok köze lehetett. Kimondhatjuk azt is tulajdonképpen, hogy Ferenc József az édesanyja és a felesége között örlődhetett, tehát ez egy ilyen nagyon szerencsétlen hármas volt, egészen Zsófia főhercegnő 1872-es haláláig.
1: Van itt valami Budapesten, ami egyébként hozzá kötődik, vagy őre emlékeztet?
2: Én nem találtam semmit. Szobra, elnevezés róla, tudomásom szerint nincsen.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapestben időről időre van egy-egy épület, amelyet kicsit jobban megismerhetnek a hallgatók, és most is hoztál egy épületet, amely a Casanova ház nevet kapta. Ennek a történetét fogjuk most megismerni, de először is mondd, hogy hova menjünk el képzeletben.
2: Két házat illettek ezzel a névvel. Ebből az egyik van a mai napig megtekinthető, a másik a sajnos már csak a múlté. Az első ház a Hadnagy utca 14 szám alatt a Tabánban volt található. Tudjuk, hogy az egész Tabán városrész, mint olyan megszűnt, ugye lebontották az 1930-as években, majd erről mindjárt beszélünk részletesebben. A másik épület pedig a mai Battyányi téren található fehér kereszt fogadó épülete, amit szintén Casanova házként emlegetnek, úgyhogy ez a mai napig látható.
1: Arra a Casanovára gondolunk? Akire gondolunk?
2: A Safety Pro-ra. Az egyetlenre, úgyhogy abszolút rá gondolunk. A Tabán a fővárosnak az egyik legrégebbi lakott területe, és itt nagyon sok legenda, mendamonda kapcsolódik a Tabán városrészhez. A neve maga is nagyon egzotikusan cseng, hiszen török eredetű, és a tímárok telepét jelenti, utalva erre, hogy itt régen tímárok telepedtek le, és ők népesítették be ezt a városrészt. Aztán a török aluli felszabadulás után az 1700-as években szőlőműves, kereskedő és iparos rácok telepedtek meg, ezért Rácvárosnak is nevezték az akkori Tabánt, hogy ott van a Rácfürdő.
1: Igen, igen.
2: És a legenda szerint ide érkezett az 1750-es években a híres Safety Pro kalandor Casanova.
1: És mit csinált itt?
2: Tudjuk azt, hogy Casanova az inkvizíció velencei börtönéből megszökött, és útját Buda irányába vette. Azt is olvasni egyes legendákban, valamiféle mozgásszervi betegsége lehetett, és itt az itteni híres fürdőkben akartak kikúrálni. Megérkezve az akkori Tabán városrészbe szállást keresett, és talált is a Rácfürdő közelében, bizonyos Hadnagy utcai házban, ahol működött egy fogadó, egy vendégfogadó. Itt természetesen a fogadós lánya, Száva, az egyből Casanova figyelmének a középpontjába került, egy rendkívül csinos fiatal hölgy volt, aki naponta találkozott aztán a velencei lovaggal, aki hát ugye nem is lenne egy Safety Pro és egy szerelmi kalandor, hogyha nem élt volna ezzel a lehetőséggel, és teljesen magába bolondította ezt a fiatal hölgyet. Csak az a baj, hogy Szávának ekkor már volt egy udvarlója, aki félig meddig már a vőlegényének is számított, egy bizonyos Velics Péter, aki egy nagyon hirtelen haragú rác fiatalember volt, és a legenda szerint, amikor hírét vette annak, hogy Casanova az ő menyasszonya körül legyeskedik, akkor egyik este, amint Casanova éppen hazafele ment, akkor a Dunaparton megleste, és jól elagyabugyálta. Tehát elverte Casanovát, olyan igazi jó Tabán
1: magyar módra.
2: A legenda szerint csak úgy menekülhetett meg Casanova, hogy elment az egyik barátjához, ki aztán segített rajta, és ezek után nagyon hamar el is tűnt Buda városából. Így szól a legenda. Tabánban nagyon sokáig életben tartották, tehát ez egy olyan legenda volt, amit a Hadnagy utca 14-es szám alatti ház kapcsán nagyon-nagyon sokáig abszolút a közös emlékezet megőrzött, és ezt adták tovább generációról generációra.
1: De mi történt a Tabáni házzal?
2: Az egész Tabáni városrészt, ahogy mondtuk az elején, az 1930-as években a várostörténeti elgondolások miatt teljesen lebontották. Tehát ha megnézzük az 1900-as évek elejéről is készült képeket, akkor még ott nagyon szép meredek utcácskák, aranyos kis házak voltak, ezek teljesen megszűntek. Ezek a kis girbe-gurba utcák már nincsenek egyáltalán. Azonban, amikor ez történt, akkor a Tabán városlakóinak egy része felemelte szavát ez ellen, és igyekeztek azért közben járni, hogy ezt az épületet megmentsék, legalább ezt a Hadnagy utcai házat, de hát erre sajnos nem került sor. És hát tényleg azt sem tudjuk, hogy ez valóban megtörtént-e, ugyanis Casanova nagyon-nagyon sok mindent leírt a kalandjairól, az utazásairól. És ha őszinték akarunk lenni, akkor a budai kalandjairól egyáltalán nem emlékezett meg. Valahogy ez mégis itt maradt. Lehet, hogy van valóságtartalma, ezt már soha nem fogjuk megtudni. Az ő személyes leírásaiban ez a budai kaland nem jelenik meg.
1: Viszont említetted ugye a beszélgetésünk elején, hogy van egy másik Casanova ház, ami viszont megmaradt, és meg a mai napig áll.
2: Igen, nagyon érdekes, ezt ismerjük legtöbben szerintem Casanova házként, ez a Battyányi téren található fehér kereszt fogadó épülete, és itt van is egy olyan szórakozó hely, aminek Casanova a neve, tehát ha valaki arra jár, akkor nem véletlenül. Ez megint valószínűleg csak városi legenda, de hát valljuk be, olyan szépek ezek a legendák, és olyan jó őket így meghallgatni, és úgy elképzelni. Viszont azt tudjuk, hogy valaki híres valóban megszállt ebben a fehér kereszt fogadóban, aki nem volt más, mint II. József, ugye a mi kalapos királyunk, aki 1783-ban egy emléke emlékezetes budai látogatás során itt szállt meg a Fehérkereszt fogadóban, részt vett egy misén, megtekintette annak idén a Clarissa zárdát, a fegyvertárat, a Tereziánumot, és egy éjszaka után távozott, de egy évvel később, 1784-ben ismét itt szállt meg a Fehérkereszt fogadóban, és akkor már 4 éjszakát töltött itt. Tehát ha nem is Casanova, azért a kalapos király II. József volt ennek az épületnek a vendége.
1: Ez az épület egy védett épület, ugye?
2: Igen, ez a vízivárosnak az egyik legszebb és legkülönlegesebb épület, a nagyon kevés rokokó stílusú épület maradt meg a fővárosban, ez egyike ezeknek. Azt is látjuk, hogy mennyivel alacsonyabban volt régen az utcaszint. Ha megállunk ezelőtt az épület előtt, ja, szerintem nagyon szépen lehet látni, hogy azért jó pár centivel, majdnem fél méterrel alacsonyabban volt régen az utcaszint. Ha másért nem, már ezért érdemes megállnunk az épület előtt.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-éig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A kormány célja az, hogy a Mészáros Lőrinc és Szín László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. Elkezdődhet a Long Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Long Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Az Alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóan járó erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél, hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs napot kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Lénár Péter, Kossuth és Jászai díjas rendezőt, színházigazgatót, 13. kerületi díszpolgárt, üdvözlöm!
2: Köszönöm szépen!
1: A napokban, nem olyan régen, február 15-én volt éppen 90 éves. Sok szeretettel gratulálok, ez egy gyönyörű szám.
2: Igen, így hallani még egyszerű, megérteni lehetetlenség.
1: Miért?
2: Nézze, az, hogy az ember, én már amikor 70 éves lettem, akkor a orvosomtól megkérdeztem, hogy úgy megijedtem, hogy én most megöregedtem, vagy átléptem egy vonalat, és innentől kezdve már mi történik még. És akkor azt mondta, ez egy Préda István nevű orvosprofesszor, belgyógyász professzor volt, aki sajnos már nem él, azt mondta, hogy nyugodjak meg, a mai 70 éves az olyan, mint a régebbi 60, mert az orvostudomány és a gyógyszervegyészet olyan nagyot fejlődött, hogy ma már egy 70 éves 60-nak számít. Na most már nincs kitől megkérdeznem, hogy most mitől nyugodjak meg. De nem kell, hogy megnyugodjak, mert inkább nem értem. Szóval ideges nem vagyok, én soha nem hagytam magam idegesíteni, ami nem jelenti azt, hogy nem voltam ideges, mint minden ember, aki él a földön. De igyekeztem mindig arrébb állni, és kilépni, és kerülni az idegesítő történeteket, helyzeteket az életben.
1: Hát ez nagyon jó, mert akkor nem engedte magát behúzni a negatív spirálba.
2: Nagyon jól mondja, igen. Igen, pedig azért, hogy most visszaélek ezzel a számmal, 90 évben erre volt kínálat, hogy úgy mondjam.
1: Hát ezen nem csodálkozom.
2: Igen.
1: Bőséggel.
2: Bőséggel volt kínálat.
1: És hogy telt a születésnap? Tehát mi történik, amikor az ember 90 éves lesz?
2: Hát nézze, ugye volt egy családi helyzet, feljöttek hozzám a gyerekeim, a családok, unoka, az mindig jó, ha együtt vagyunk. Akkor a József Attila Színházban, ahol 21 évet voltam igazgató, ott meghívtak, és egy este egy bemutatója volt egy előadásnak, és a előadás végén már a tapsrendnél lejött valaki, mert kínáltak, előálltak már a színészek, lejött értem valaki, és fölvitt a színpadra, és azt mondta Nemcsák Károly igazgató, hogy itt van, itt áll előttem, és kellettünk Léder Péter, a színház, most ezt szó szerint idézem, legendás igazgatója, aki ma 90 éves. És taps siker, mind a közönség részéről, mind a mögöttem álló színészek is kedvesen mosolyogtak, tapsoltak. Volt közöttük néhány tanítványom. Mondjuk én ezt a két eseményt rögzítettem az napról.
1: Tehát ez volt az, ami nagyon fontos állomás volt. De az előbb említette, hogy 70 évesen mit mondott önnek az orvos. Hát ön aztán igazán nem panaszkodhat, hiszen amikor 2011-ben ugye eljött a József Attila Színháztól, ahol egyébként 21 évig volt színházigazgató, akkor utána még úgy írt 5 könyvet.
2: Igen.
1: Tehát 70-től 90-ig még 5 könyv.
2: Igen, kérlek szépen az utolsó este, amikor benn voltam a színházban, mint igazgató, akkor a Mici néni két élete ment.
1: Eszter Gályos Cecíliával.
2: Igen, és nem mentem be elbúcsúzni a színészektől, én nem szeretem a búcsúzást. Kijöttem a színházból, beültem az autóba, és jöttem át az Árpád hídon, és mentem haza, és egyszer csak megszúrral a telefonról. Fölveszem, azt a szervusz Péter kém itt. Andorai Péter. Mondom, szervusz Péter kém. és ha csak azért hívlak, mert nagyra becsüllek és nagyon szeretlek. Kis szünet, mert meglepődtem, és mondom, nagyon szépen köszönöm, Péterkém. Én is nagyon szeretlek, és én is nagyra becsüllek. Szervusz! És tulajdonképpen ezzel a nagyon szép két mondattal, és várat, a jó ugyanolyan olyan véletlenül és váratlanul történik az emberrel, mint a rossz. Tehát ez egy váratlan telefon volt, úgy tűnik, mint ha valaki megrendezte volna, hogy az andorai mikor tudta, hogy én odaérek a híd közepére, ez egy rejtély előttem, de nem bonyolultam bele, örültem. Ezzel lezártam a színházzal a konkrét kapcsolatomat, és akkor úgy éreztem, hogy én ettől az egész történelem akarok elszakadni. Sok minden van bennem, sok történet, sok ember, sok esemény, és úgy gondolom, hogy ezeket rögzíteni kell. Elsősorban azok számára, akik ennek a szereplői. Mert ezek a magyar színház történet szereplői, ha úgy tetszik, a magyar élet szereplői, és akkor úgy döntöttem, hogy az elmúlt 21 évben, ameddig ott voltam igazgató, ezt a 21 évet rögzítem. És akkor elmentem a Kolosi Tamáshoz, akit a gyerekeimen keresztül ismertem, ő volt a Líra igazgatója, és elmondtam, hogy szeretnék ezt könyvet írni. És akkor fölvett a telefont, leszólt Kunos Lászlónak, aki a Korvéra igazgatója volt, hogy küldök le hozzá valakit. Lementem, elmondtam, megbeszéltük, és megírtam az első könyvemet. És akkor ezt még követte 3, és ott kiadtuk 4-et.
1: És aztán most az 5. az már máshol jelent meg, a Napvilágnál. Erről is szót ejtünk. Hamarosan jövünk vissza Léner Péterrel, aki Kossuth Díjas rendező és színházigazgató.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező, színházigazgató, aki a napokban, hát nemrégiben volt éppen 90 éves. Na most ugorjunk egy kicsit vissza az időben, hát nem sokat, csak néhány mondjuk évtizedet, amikor az édesanyjával sétált, ha jól emlékszem, azt mesélte, hogy az Andrássy úton, és találkoztak Ajtai Andorral. Akkor az édesanyja, jaj, úgy néz rám, pedig az ön emléke, remélem jól mondom, akkor az édesanyja azt mondta, hogy ön színész lesz majd, amikor ezt Ajtai Andor megkérdezte. És akkor ő erre önre nézett, és azt mondta, hogy beszélje le. Hát mit gondol, hogy egyáltalán ez miért merült fel? Tehát az édesanyja mit érzett meg magából, amikor még kisgyerek volt, amiből azt szűrte le, hogy ön színész lesz?
2: Ez egy nagyon titokzatos kérdés, amit maga mond. Mi soha erről nem beszéltünk. Hát egy 6 éves vagy 2 éves kisfiú van, az ember nem beszél arra, hogy mi akarsz lenni, Péter. De nagyon jól emlékszem az Ajtai Andor arcára, amelyik ezt megelőzően kellemesen társalogtak anyámmal. Ilyen háború előtti Herceg Ferenc, Heltai Jenős a hangnemben, és akkor az arca elkomorodott, és olyan Dosztojevszki lett egyik pillanatról a másikra, és azt mondta, hogy beszélje le. Na most ez nem az ő személyes sorsára vonatkozik, bár nem ismerem az ő életét, mert egy nagy sikerű magyar színész volt, de egy nagyon nehéz pálya. Tehát nem kétséges, hogy egy embert próbáló pálya.
1: De azért érdekes nagyon ez a párbeszéd, mert valamit megmutat. Tehát, hogy valami misztériumot, valami nagyon erőteljes intuíciót, tehát, hogy az édesanyja is ezt miért mondta? És miért mondta ezt Ajtai Andor, hogy beszélje le, hogy ön távolítsa el ettől a pályát, ettől a világtól mondjuk, nem is feltétlenül talán a színészetre gondolt. Tehát, hogy egy nagyon érdekes párbeszéd, az meg különösen az, hogy önnek mindez megmaradt.
2: Megmaradt, mert az Ajtai Andor személye volt nagyon érdekes számomra, mert nyilvánvalóan láttam már őt, és tudtam, hogy ők is oda, és érdekes volt, hogy egy ilyen maga a beszélgetésnek a hangvétele nagyon érdekes volt, tehát hogy úgy mondjam, ebből a vígjátékból, ezzel a társalgási, kellemes vígjátékból átment egy tragédiába az ő beszélgetésük. Már ennek a zenéje megfogott engem, és mivel ő egy rendkívül jelentős színész volt, gyönyörűen mondta ezt, hogy beszélje le. Ha olvassa, hogy most a nagy színészekről beszélek csak, ha olvassa a nagy színészek életrajzát, a legnagyobb sikeresekét, a legsikeresebbekét, a legjártságekét, nehéz ezen a úton végig menni. Boldogan mennek, de nehéz, és egy nagy feladat.
1: Mi okozza a nehézségét?
2: Nézze, mindenkinél más, de nyilván vannak azonosságok. Az egyik ilyen azonosság az öregedés. Tehát tökéletesen más a szerepköre a 30-40 éves Ajtai Andornak, a 50-60 évesnek, és a 70 évesnek. Na most azt az ember kvázi kezdi megérteni, hogy az életben alkalmazkodni kell a pillanatokhoz. Tehát követni fizikailag, lelkileg, idegileg, agyilag, szellemileg. Na most ez a rádióban is így van mindenkinél. És így van minden pályán.

0: A színésznél hatványozottan, hiszen ez egy testi pálya elsősorban. Nyilvánvalóan nagyon erős hozzá a belső tartalom, az egész személyiség, a kisugárzás. De ez egy testi pálya, szóval mondjuk kinyílne itt a szobában az ajtó, és bejönne egy ember, és állna az ajtóban, akkor magának is, és nekem is eszembe jutna róla valami. Tehát ahogy kinéz, ahogy ott áll.
1: Tehát rögtön lenne egy történet? Azonnal elindulna valami?
0: Egy történet. Egy történet, és amikor megszólal, akkor úgy kell megszólalni, mint az adott pillanatban, ahány éves az az ember. És ezért ez színésznőknél, hát képzelheti, hogy mekkora téma ez.
1: Hát és nincs is szerep, ugye 40-50 körül?
0: Kevesebb és más. Hát és minél megy előbbre időben, ez annál kevesebb és annál nehezebb.
1: És hát nem beszélve azokról a lelki tartalmakról, amiket egy színésznek önmagából kell előhívni egy szerep megformálásához. Tehát, hogy én arra gondolok sokszor, hogy ez olyan erős, pszichés megterhelés lehet, nem is bírja mindenki.
0: Nézze, egy nem kis feladat az egész, egy embernek egész életében más szövegeit mondani. Tehát a nap egy jelentős részében beszél, és nem azt mondja, amit ő írt, vagy ő mond. Ez mindenképpen ad egy hatás az emberre. És maga az életkorváltozás önmagában egy hatás, mert más az élethelyzete egy 25 évesnek, egy 45 évesnek és egy 65 évesnek.
1: Nem beszélve arról a korról, amiben élnek, amiben születtek, és ugye akkor itt szintén felmerül az, hogy vajon mit mutat meg egy színész lehetőségéből, tehetségéből az, hogy az adott korban hogyan tud érvényesülni.
0: Most maga egy nagyon fontosat mondott, amit én kihagytam, lehet, hogy mondtam volna, még tovább beszélünk, de maga nagyon jól megelőzött. Ugye, ha belegondolunk, nem mondom ki a számot, hogy hány évemben.
1: És szerintem erre legyen
0: kimondta,
1: büszke.
0: Maga már kimondta. Ugye én egy polgári életbe kerültem be. Egy polgári családba, egy polgári millióbe, egy jó úgynevezett középosztályos élethelyzetbe. Aztán jött a háború, ami születésemhez fogva, vallásomnál fogva ez családomat is, és mindannyiunkat nagyon kegyetlenül megérintett. A családom egy része elpusztult, megölték. Akkor a háború után, ugye itt volt egy zseniális helyzet, 45-ben Pest már felszabadult, de Buda még nem. És a Nemzeti Színház, nem a Nemzeti Színházban, amit lebombáztak, vagy megsérült erősen, hanem a Magyar Színház épületében tartott egy matinét, egy délelőtt. És képzelheti el, egész Budapest ott ült. De nyitva voltak az ajtók, mert az utcán is álltak. És le volt engedve a függő, és várták, hogy elkezdődjön az előadás. És egyszer csak szétnyílik a függöny, kirohad rajta a Várkonyi Zoltán, fölemeli a két karját, és fölült. Élünk! Na most valamilyen módon mindannyiunknak ez volt 45 telén, akik még ott valóban éltünk. Akár gyerekként álltam ott, akár idősként. Egy váratlan adomány és egy váratlan élmény, és ugyanakkor egy váratlan tragédia is, mert láttam a nagymamáimat, akik nem tudták halálukig elviselni, hogy a gyerekeik egy részét megölték. Na most én nyilvánvalóan, mint gyerek, ebből minimálisat éltem át.
1: De hogy olyan korban is élt, amikor egészen más kihívásokkal, szenvedésekkel kellett egy színésznek megküzdeni azon, hogy a pályán maradjon és hogy sikeres legyen. Na erre visszatérünk. Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező és színházigazgató.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth és Jászai díjas rendező, színházigazgató, akivel az előbb arról beszélgettünk, hogy vajon a különböző korokban, a rettenetes nehéz évtizedek alatt hogyan tud egy színész fennmaradni, megmaradni, túlélni, illetve hogyan tud akár a mai korban. Szóval, hogy mitől függ ez?
2: A kérdés örök, és így van, hogy maga mondja, de nem egy színész, hanem egy ember. Tehát egy ember hogy tudja végigélni az életét ebben a korszakban, ebben a 20. mondjuk, mi azt mondjuk, hogy 20. század, de az előttünk lévő pár száz év sem volt egy zenés-vígjáték. Itt a feladat az, hogy megkísérel az ember alkalmazkodni az ott helyzethez. Tehát, és akkor kitalálja, hogy milyennek a technikája. Lelki, fizikai, intellektuális. És aki erre a változásra képes, az a túlélők csapatába kerül, nem folytatom tovább, mert azért szomorúság.
1: Értem, de hogy közben igen szükséges az, hogy az ember tudjon alkalmazkodni, idomulni valamennyire a fennálló rendhez vagy helyzethez, de hogy közben azért szükség van valamiféle bátorságra is, vagy határok feszegetésére is. Amit például én úgy érzem, hogy ön a Thália Színházban bőséggel megtett, ugye akkor olyan darabokat vett elő, hát Kazimír Károly a színházigazgató áldása alatt, amik nem voltak szokásosak, amik kockázatosak voltak. Hát ilyen volt a Godóra várva, aztán Csurka darabja,
2: Ki lesz a bálanya,
1: így van, vagy éppen Őrsi István.
2: Sírkő és kakaó.
1: Igen. Tehát, hogy én értem azt, hogy igazodni kell a túlélésért, de hát akár a mostani korszakot is említhetjük, hát borzasztóan nehéz helyzetben vannak. Igen, így van. A színházak, illetve a színészek, hát tényleg, tehát nagyon sokan a megélhetés szélén, remek, nagy tehetségű színészek, de hogy az alkalmazkodás, vagy egyáltalán tudomásul vétele annak, hogy miben élünk, illetve valamiféle kritikai szemlélet és bátorság az elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember fennmaradjon, nem? Tehát, hogy, mert az alkalmazkodás sem jó, hogyha túlságosan jelen van, hiszen akkor maga alá söpör a kor.
2: Igen, de azt mondom magának, hogy én most úgy visszagondolva mind azon témákra, amiket maga bölcs helyesen mond, azt hiszem, ez nem egy intellektuális elemzés eredménye. Az emberben vagy benne vannak ezek ott mélyben, ezek az adottságok, képességek, érzések. Tehát maga mondta Thália Színházat. Szóval a Kazimír az alkalmazkodni sem volt olyan egyszerű. De hát most ezzel én nagyon megszerettem őt, és nagyra becsülöm, tehát nem ellenében mondom, de azért mégsem volt a legegyszerűbb ember a világon, de egyikünk sem az. Tehát azért kialakult bennem, azok közé tartozom, akikben kialakult, hogy tudok az adott környezetbe integrálódni. És számomra nagyon fontos volt a Thália, mert rendezni, a Marton Endrénél tanultam meg a főiskolán, osztályfőnököm volt, és a tanáraimtól, a Major Tamástól, a Nádasdy Ádámtól. Nádasdy Kálmár a fiát mondta most. De igazgatni a Kazimírtól tanultam meg.
1: Pedig hát ő sem volt könnyű helyzetben, tehát neki is igazodni kellett a fennálló társadalmi rendhez.
2: Ő ezt szenzációsan tudta. Tehát ő tudta, hogy hol van, mit kell csinálni, és rendkívül sok kollégának, előttem álló vezető kollégáknak rengeteget segített abban, hogy életben maradjanak, és a pályán maradjanak, és adott esetben magas pozícióban maradjanak. Tehát én ott, tehát például azt, hogy ugye a Thália Színház társulatában, ugye ez még akkor bőven úgy volt, voltak baloldali színészek, vagy úgy mondjam pártagok, leegyszerűsítve azt mondom, hogy kommunisták, noha fogalmuk nem volt arról, hogy mi az, hogy kommunista, de mégis ide tartoztak, És voltak régi, úgynevezett régi háború előtti jobboldali színészek. Én egy rossz gesztusra nem emlékszem. Tehát most mondok egy, tehát mondjuk a Dajka Margit, akit imádtam, az egy, az a, mondjuk a jobboldali csapatban volt, a Peti Sanyi bácsi az a baloldali csapatban volt, de ezek tisztelték és szerették egymást. Tehát, és ez annak az atmoszférának köszönhető, amit a Kazimír és a Keres Emil valósítottak meg a Thália Színházban. És ezt én remélem, hogy megtanultam.
1: Jövünk vissza. Lénár Péter a vendégem.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező és színházigazgató, aki éppen február 15-én volt 90 éves, amit még most sem nagyon akar elhinni, de hát azért a tények ezt mutatják. És nagyon érdekes az, hogy önben nagyon sokan, meghatározó emberek belelátták azt a jövőt, ami aztán megtörtént önnel. Tehát, hogy ilyen lehetett például Básti Lajos is, aki, amikor ön először színész szakra jelentkezett, rendező akart lenni, de először színész szakra jelentkezett, mert nem indult rendezői osztály, akkor azt mondta önnek a felvételin talán, hogy jöjjön vissza egy év múlva rendezőnek. Honnan tudta? Mit látott? Mert valamit ő is megsejtett az ön életútjából.
2: Nagyon fontosat és nagyon jót mond, nem tudok rá válaszolni. Nyilván a Básti egy rendkívül jelentékeny tehetségű ember volt, és hallotta, hogy elmondom azt a verset, és látta, hallotta, megérezte, hogy ez nem színész, úgy, ahogy van az egész fiúcska, de értette, amit mond, és ne zárjuk ki ebből a házból. Aztán majd a többi kolléga megmondja, hogy mi legyen vele. Ennek volt egy, ha még megengedi, hogy elmondjam, volt egy előzménye. Ugye a Stankai Pistával együtt készültünk föl a felvételire. Erre a bizonyos évben. Ő színész akart lenni természetesen, és a Margit híd, Pesti híd főjénél ott volt egy kis tér, és ott padok voltak. És ott mondtunk verseket egymásnak. És akkor elmondott egy verset, és úgy nagyon hallgattam, és ránéztem, és azt mondtam neki, édes Pistám, milyen szép hangod van neked, és milyen értelmetően beszélsz. És ez nyilván azt jelentette, hogy ő valahogy más, mint én. Tehát ott tulajdonképpen ez az expozé a Bástivnak a szövegének. Tehát ott valamit úgy belém tett valamit, amit én magamtól észrevettem magamon. Amit nem fogalmaztam meg, de aztán természetesen jelentkeztem. Mert aztán utána indult rendezői szak, és arra jelentkeztem.
1: Csak közben Csapos is volt, ugye? Volt egy rövid karrier Csaposként.
2: Csapos voltam, a Zicsi Jenő utcában volt, a Pirtói Béke TSZ-nek a borpincéje. És ott voltam Csapos. És talán egy fél évet lehettem ott, és egy héten legalább 3-4 ott volt a Berda József költő, aki hozott egy nagy vekni kenyeret, azt ott a hordó fölvagdosta, hozott szalonnát, azt is fölvagdosta, és csinált ilyen kis szeretecskéket magának, és mindegyik után egy pohár rizlinget ivott. Nagy darab ember volt, és mindig aktatáska volt nála. A másik ilyen vendége volt, akire emlékszem, az a Borvető János, ő egy nagy bonvivá volt akkoriban az Operettszínházban, és már emlékszem, mit ivott, de hát úgy értem bor, de hogy melyik bort, azt nem tudom, de egy elég szép mennyiséget ivott meg valahányszor, és fölüvöltött. Hideget kell inni, és melegen énekelni. Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, és előadta az egész dalt. És ők, és még és volt még egy bácsi, azt sem tudom, a Lajos bácsi, azt hiszem, egy asztalos mester, egy nagy kövér ember volt, aki ő viszont minden reggel bejött, és azt mondta neki, távozás előtt, képzeld el, fölébredek, fölöltözöm, kicsit megmosakszom, de előtte én minden reggel meg pont-pont-pont a feleségemet.
1: Micsoda párbeszédek zajlottak ott. És közben Berda József az aktatáskából szalonnázott.
2: Igen. Erre a háromra emlékszem, de hát nagyon sokan voltak ott. Most volt egy nagyobb, ezeknél nagyobb asztal a csaposságomnak. A harmadik felvételén a rendező szakon, tehát a döntőben, uh-huh. ott ült egymás mellett a major Marton Nádasdi. És a major, ő vezette a felvételit, egy ilyen fehér pólóban volt, fehér kék csíkosban, a másik két úr nyakendő ölt. Azt mondta, olvasd el ezt a verset. És a Petőfi Csokonai volt. Felolvastam, és azt mondta, most rendezd be azt a kocsmát, ahol ezek ittak.
1: Meg volt az alap hozzá.
2: Na most meg volt a tudásom hozzá, hogy maga mondja. És berendeztem azt a borospincét, hát mint egy profi építészmérnök, belső építész. És a major lenyűgözve hallgatott engem, körülnézett, nézte a két rendezőt. Én végigmondtam az utolsó pohárig minden, nagy csönd, és azt hittem, hogy abban a pillanatban kirúg a major, és annyit mondott, köszönöm. És én úgy ki kecmeregtem a szobából, meg 7 percig tartott a felvételi. Emlékszem rá, mert ez azok közé tartozik, amelyek megmaradnak az ember emlékezetében. Egy harmadik felvétel a rendező szakon 40 perc. Szét trancsírozzák az embert. És meg voltam győződve, hogy nem vettek fel. És akkor egy olyan 2-3 hét után kaptam egy levelet a fővárosi, a főiskoláról. Léner Péter, a Színház és Filmműtéri Főiskola rendező tanszakára 56-57-es tanév első évében fölvettük. És megmutattam apámnak, és apám azt mondta, ez az első jó, ami velünk a háború után történt.
1: Mire volt jó az a rövid csapos időszak, ugye? Jövünk vissza Léner Péterrel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Megnyílt a müncheni Oktoberfest. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt az adónemet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben ötszörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél, hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas, rendező és színházigazgató, akinek egyébként nemrégiben jelent meg 5. könyve, amit úgy 2011 óta írt, tehát amióta eljött a József Attila Színházból. Na de menjünk egy kicsit még vissza az időben, az előbb a színművészeti főiskolára való felvételiről beszélgettünk, a rendezői szakról, ahová Marton Endre osztályába került. Mindig nagyon meleg szívvel nyilatkozik róla. Talán még valami olyasmit is mondott, hogy ön volt az ő kedvence, vagy fordítva, önnek ő volt a kedvence. Tehát, hogy érezhető, hogy nagyon erős hatást gyakorolt önre Marton Endre.
2: Én máig azt mondhatom magának, életem talán legboldogabb 5 éve volt. Vagy úgy is mondhatom, hogy az első élethelyzet, amikor tudatosan voltam boldog. Tehát úgy értem ezt, vagy úgy érzem ezt, hogy akkor éreztem, hogy az élet szép, jó dolog tanulni, otthon vagyok, találkoztam önmagammal, találkoztam azokkal az emberekkel, akiket, most egy veszedelmes szót mondok, tudat alatt kerestem. Tehát az veszedelmes szó, mert nem tudom, mi az, hogy tudat alatt, de mégis megtaláltam azokat.
1: Hogy a sors ön elé hozta őket? Erre gondol?
2: Igen. Én nem tudtam, hogy kik tanítanak a főiskolán, tudtam neveket, de ezek, hogy mit adnak nekem, és mit közvetítenek nekem, és mit kapok tőlük, azt nem tudtam. Megkaptam a színházat, megkaptam önmagamat. Marton, én nagyon szerettem, nem volt egy egyszerű ember, egy háborúban, visszatérve egy előbbi témáinkra, ő azok közé tartozik, akiket a háború nagyon megviselt. Egy polgári családban született, tanult, tanították, ki járt külföldön, a Reinhardtnál, külföldön tanult, Budapesten tanult, de már származásánál fogva sok minden érezte az életveszélyt. Tehát fiatalon váratlanul egyszer csak szembe került az életveszéllyel. És ezt hiába volt nagyon sikeres, és nagyon tehetséges. Ezt tulajdonképpen nem tudta, nem is az, hogy feldolgozni, nem tudta elfelejteni. Ez az idegrendszerét és az egész személyiségét, hogy mondjam magának, egy kicsit úgy beállni, úgy nem engedte, hogy a napfény igazán rásüssön.
1: És ez miben nyilvánult meg?
2: Mondok egy példát magánál. Ő tényleg végig 5 év alatt szeretett engem. Számos számos gesztus mondatot mondott nyilvánosan rólam. És az 5. éves diploma kiosztásunk előtt major szobájában volt egy mondjuk diploma megvédés, ami fejenként 10 percig tartott, tehát már egy formális dolog volt. Lezajlott kellemesen, jól, és mentünk kifelé, és a Marton jött mögöttem, és lehajolt hozzám, és a fülembe súgta: magának innen el kell mennie.
1: De mire gondolt?
2: Arra gondolt, hogy ez a, most kénytelen vagyok így fogalmazni, ez a tehetséges, okos, de rendes polgári gyerek nem fog tudni ebben a magyar valóságban integrálódni tudni. Én ezt természetesen akkor fogalmam nem volt, hogy mit mond. És ma már tudom, mert tapasztaltuk, több millióan, hogy ez egy feladat volt. Tehát maga mondta ezt a nyugdíjba vonulásunkra a könyvek írása. Uh-huh. Ez is az tulajdonképpen, hogy nem akartam otthon ülni a szobámban, nem felgyújtani a villanyt, és egy sötét szobában ülni és szoborkodni, hogy én most már nem dolgozom.
1: Tehát végül is akkor Marton Endrének azért ebben nem volt igaza, hogy ön itt ne tudna kiteljesülni.
2: Marton Endrének nem volt igaza, de a Marton Endre 62 éves korában szívinfarktusban meghalt. Tehát nagyon szerettem, és ha most egy pillanatban rágondolok, akkor azt tudom mondani, hogy köszönöm.
1: Léner Péterrel jövünk vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Lénár Péter, Kossuth Díjas rendező és színházigazgató, aki hát ezért jó néhány színház élén ott volt az elmúlt évtizedekben. Hát például a Miskolci Nemzeti Színház rendezője volt, aztán a Nemzeti Színházé is, később a Pécsi Nemzeti Színházé, aztán a Thália Színház rendezőjeként is dolgozott, majd a Szegedi Nemzeti Színház főrendezője volt, illetve a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója és főrendezője. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház rendezője, ugye most szándékosan nem mondtam még a József Attila Színházat, de hogy azért ön mindenhol igyekezett megvalósítani azt, ami ott volt a fejében, és talán ez legjobban mégiscsak a József Attila Színházban sikerült, vagy ott volt nagyon határozott elképzelése, vagy ott ért be, bár a Nyíregyházi is hatalmas siker volt, és ott is legendás igazgatóként tartják számon, de hogy mégiscsak a József Attila volt az, amit önnel kapcsolatban korszakalkotónak neveznek.
2: Számomra ez a hosszú út, amit mond, ennek az volt a nagy értelme az életemben, hogy ugye én egy pesti polgárfiú vagyok. Születésemnél fogva, gyerekkori életemtől kezdve elég sokáig, ahogy apám mondta önmagáról, én egy terézien státti polgár vagyok. És lehet, hogy én is az vagyok, annak kellene, hogy ma Budaligettel lakom, amelyikkel nagyon szeretek lakni, de azért ott a személyiségem centrumában, mégis az identitásom központjában mégis ez maradhatott. Na most az, hogy én ennyi vidéki színházban voltam, ezt ma már úgy fogalmazom meg, és akkor is örültem, de ma úgy visszamenőleg úgy fogalmazom meg, hogy megismertem Magyarországot. Tehát, amit kaptam ettől a nagy utazástól, hogy megismertem Magyarországot, és megértettem, hogy hol élek. Jobban megértettem, mint hogyha egy színházban éltem volna le az életemet, amit én nagyon szerettem volna. Én a Nemzeti Színházat imádtam, amikor ott voltam. És többször kísértem haza a Marton Endrét, és akkor emlékszem, egyszer a Tököli úton, ott kis bentünk, mert ő besétált az Ilka utcába, oda már nem engedett be engem, mert oda a Marton Endrét, és akkor emlékszem, egyszer a Tököli úton, ott kis bentünk, mert ő besétált az Ilka utcába, oda már nem engedett be engem, mert ott lakott. És azt mondtam, a Tököli út, és

0: De a makrancos katát azt megrendezte?
1: A makrancos katát megrendeztem. Akkor volt egy Shakespeare évforduló, és hárman rendeztünk. A major, a Marton és én. Akkor voltam 20, mit tudom én, éves, én rendeztem a makrancos hölgyet, és boldog voltam, nem boldog voltam, mert isteni színészekkel dolgoztam, Berek Kati, Mányai, Tompa, Pufi, rengeteg, egyik jó volt, mint a másik, Rajz, Bicskei Tibi és a többi, és évad végén történt egy igazgatóváltás, és az ő igazgató, jóba voltam a társulattal, Kálmán Gyuri, nagyon szerettem. Beivatott, és azt mondta, hogy te neked itt sikered volt ebben az évben, de mégis úgy gondolom, hogy te jobban jársz, ha innen most elmész.
0: És ez mit jelentett? Tehát ez valami becsomagolt udvariasság volt? Vagy?
1: Ez azt jelentette, hogy a Major és Marton két főrendező között volt egy drámai kapcsolat. És én, mint Marton növendék kerültem a Nemzetibe, és az új helyzetben a major pozíciója lett erősebb. Mm. És az új igazgató nem akart engem egy rossz helyzetbe kerüljek.
0: Mm. Ez a végül is akkor jót tett önnel.
1: Jót tett nekem, és kiléptem a Bot Bélának hívták, kiléptem az igazgatói szobából is a főtitkár, de még az ajtón volt a keze, a főtitkár azt mondja, hív fel a Vámos Lászlót, mert keresett. És akkor onnantól kezdve mentem a vidéki színházakba, egyikből a másikba, másikból a harmadikba, nagyszerű városokkal ismerkedtem meg, mind különböző. Tehát, mit tudom én, Miskolc és Pécs hihetetlenül különböznek. Mindegyiktől különbözik Szeged. Mindegyiket nagyon szerettem. De most mondtam háromat abban a 6-7-ből. És ez a zárt világban élő pesti kisfiú, akkor már nagyfiú, megismerte ezt az országot. Szóval többet tudtam meg, mint ezt megelőzően.
0: És ezt fel is tudta használni a későbbiek során, ezt a tudást, tehát ilyenkor az emberre úgy ragadnak információk, hogy nem is kell érte tennie, hanem csak ott van egy adott helyzetben.
1: Igen, ezek úgy, ezek, hogy mondjam, az ember belélegzi. Tehát nem tudja, hogy mi jön be, amikor levegőt vesz. Vagy amikor néz. Vagy amikor hal. Vagy... Ezt nem tudja az ember. De ott belül ez elraktározódik valahova. Oda, ahova neki kell.
0: Igen. És tudja, mi az érdekes, hogy most az ön életrajzát tényleg csak így nagyon, ha az ember csak így átfutja, akkor már is egy nagyon, hát egy rendkívül sikeres ember pályaképe rajzolódik ki. Hát ha még alaposabban nézi meg, akkor pláne így van. De hogy mégis azért önnel is történtek ilyen traumák, hát gondolom azért csak az volt, amikor egy év után a Nemzeti Színháztól elküldték. Szóval, ha egy kicsit a felszínt jobban megkapirgáljuk, akkor azért ott is voltak bőven nehézségek, vagy akár csak az, hogy 56-ban, ugye, amikor a színművészetire járt, akkor is meg kellett küzdeni azzal a helyzettel, ami az országban volt. Mindegy, számtalan ilyen eset volt.
1: Igen, szóval mindenkinek most télen operáltak engem, egy gerinc, egy súlyos gerinc műtétem volt. És a belgyógyász professzor, aki egy műtét előtt vizsgált engem, a jelentésre azt írta, az operációt megfontolandónak tartom, de kardiálisan rendben van. És akkor egy nagyszerű sebész professzor szegedi klinikát megoperált, és nem volt mindenki biztos abban, hogy ezt túlélem. És akkor a sebész professzor, amikor mielőtt elutaz, elment, hazajöttem volna Pestre, 4 nap után, egy 2,5 órás műtét után, azt mondta nekem, te a túlélő kategóriájába tartozol.
0: És ez mindig így volt, nem csak most. Nem? De ez egy belső adottság. Tehát itt ő nem hiszem, hogy az egészségi állapotára gondolt, hanem valami belső lelki erőre.
1: Nem tudom, azt tudom, amit egyet tudok, hogy én most itt ülök és magában.

0: beszélgetek, és jól érzem magam, és jól esik arról beszélni, amit maga kérdez, mert jól esik mindent felidézni. És itt az elmúlt hetekben ezt már többször megtettem, és mindegyiket élveztem. És most is élvezem, mert örülök, hogy ezek az évtizedek úgy múltak el, és ezt a könyveimben próbáltam kiírni és rögzíteni, hogy ez másoknak is jelentsen valamit.
1: Én meg nagyon örülök annak, hogy itt van nálunk. Most zenélünk egy kicsit, aztán jövünk vissza.
0: Mit csinálunk?
1: Zenélünk. Lénár Péter a vendége.
0: Most fölállhatok egy pillanatra?
1: Fel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező és színházigazgató, akinek egyébként 5. könyve jelent meg nemrégiben Színésznők címmel. De most egy kicsit még, hadd kérdezek öntől valamit. Ezt én nem értettem, hogy ön a színművészeti főiskolán tanított, de nem rendezőket. Miért nem?
2: Oda hívtak tanítani a színészekhez, és én boldog voltam, hogy ott tanítottam. A Marton osztály, a Marton hívott. A Marton hívott, ő indított egy új osztályt, és oda járt a Rubol Dödör, a Pregitzer, most mondok két nevet, a Tóth Tamás, és a többi ebben az első osztályba. És előtt az első osztály, amit tanítottam, és nagyon szerettem a főiskolát. Nagyon szerettem a főiskolát. Nagyon szerettem, mint hallgató, nagyon szerettem, mint tanár.
1: De színészeket tanított, rendezőket meg nem.
2: Nem, nincs, nem gondolkoztam ezen soha. Én örülök, a fiatal színészek között éltem, ottam még egy 30 évig tanítottam, vagy mennyi ideig.
1: És mi volt az a legfontosabb tudás, vagy amit igyekezett átadni nekik? Tehát mit tartotta a legfontosabbnak a szakmából?
2: Most ez az utolsó könyvem, ami most jelent meg a múlt héten, Színésznők címen, három színésznővel a beszélgetéseim, a Halász Judit, Eszter Gályos Cili és a Galambos Erzsi. A Eszter Gályos Cili, aki a Túlélők nagy csapatában van, van egy ilyen mondata. Én is, mint mindenki, beleestem egy üregbe, egy pocsolyába, egy üregbe, és az volt a célom, hogy minél előbb kimászok belőle. És ki lehet mászni? Tehát nyilvánvalóan ki kell találni, hogy hogy mászom ki, miért mászom ki, hova mászom, de tulajdonképpen ennek a tudat alatti, ott bent van a mélyemben ennek az ismerete.
1: Ezt lehet, hogy nem is kell szavakba foglalni, hanem...
2: Nem is tudom.
1: Nem is.
2: Nem is tudom.
1: De hogy mégiscsak érzékelhető, és hogy valamilyen módon mégis átadja ezt a tudást.
2: Hát az, hogy most itt ülök és beszélgetek magával. Tehát tulajdonképpen ez a korosztály már elég kevesen vagyunk.
1: De ön viszont elképesztően aktív. Tehát az, hogy 70 éves korától, ugye 70 körülbelül?
2: 71.
1: 71 éves korától, igen. Mostanáig megírt 5 könyvet. A József Attila Színházról, Stankairól, akivel majdnem egy napon született, ugye egy nap különbséggel, és hát nagyon sok minden összekapcsolta, összekötötte önöket. Aztán hát írta a színésznőkről, írta a nagy mestereiről is, Kazimír Károly, Marton Endre.
2: Pista bácsi tanárul, igen, címmel, Bodrogiról.
1: Bodrogiról. Tehát, hogy elképesztő, hogy mi mindent hívott elő az emlékezetéből, és hogy ezek a könyvek, ezek nem elsősorban egy ilyen kérdezfelelek típusú történetek, hanem olyanok, amelyekről ön is sokat elárul saját magáról, és az ön személyisége is kibontakozik.
2: Most nagyon fontosat mondott. Tehát úgy bontakozok ki, hogy ami az elmúlt évtizedekben bennem maradt, amelyek engem alakítottak, és akikre én is nyilvánvaló hatással voltam, ennek az élményét át akarom adni.
1: De át lehet adni egyébként szavakban a színházhoz kapcsolódó élményeket, hiszen a színház az egy annyira erőteljesen érzéki élmény. Ott vagyunk egy adott térben, abban a pillanatban. Szóval, hogy hogyan lehet ezeket a történeteket, ezeket a tapasztalatokat szavakba foglalni, és úgy átadni mondjuk egy olyan generációnak, aki egyébként adott esetben már nem is ismerte azokat, akikről szó van. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyszerűen egy más szinten működik a színház, mint az írás.
2: Hogy mondjam magának, ez most egy olyan alapvető kérdés, amit maga most hozzám intézett, ami annyira jó, hogy nem lehet rá válaszolni. Tehát ha megkérdő, hogy hány órakor születtem, és mikor, azt pontosan meg tudom magát mondani, bár nem voltam öntudatomnál még akkor, de erre nem tudok válaszolni. Nyilván bennem van valami, hogy a színészekkel, azt mondta nekem, most még egyszer idézem a Cilit, azt mondta a Cili, hogy magának színész lelke és színész szíve van. Én nem elemeztem soha magamat. Na most ezt nagyon megtisztel a Cili, ahogy ezt mondta. Ő ezzel azt akarja mondani, hogy testvérek, hogy egy csapatban vagyunk.
1: És ezt megsejti. Tehát,
2: és ezért tudtunk egymással beszélni, de nem csak vele, és az Erzsivel, és a Jutkával, hanem azon a több száz színésszel, akikkel együtt dolgoztam. De én a műszakkal is, képzelje el, hogy már bőven eljöttem a József Attilából, már bőven nyugdíjban voltam, és csöngetnek nálunk. Nyilván a íróasztalnál ültem, kimegyek, a Canka Sanyi állott, szóval kellékes volt a színházban. Meghalt természetesen. Azt mondja, a tanár úr, hogy miért, azt nem tudom, engem mindenki tanár úrnak hívott a színházba. Azt, hogy igazgató, ezt nem is hallottam. Azt mondja, a tanár úr, hoztam valamit. És akkor a József Attila színház nézőtéri székeit kicserélték, mert azok évtizedekkel ezelőtt kerültek be az épületbe, és behozza a lakszobámba, és leteszi azt a két széket, ami mi a feleségemmel ültünk a bemutatókon. Na most, hát ez valamit jár, ahogy maga most mutatja, látom. Tehát ezen nem...
1: Nem kell magyarázni.
2: Tessék?
1: Nem kell magyarázni.
2: Nem kell magyarázni. És azt mondtam, hogy köszönöm, Sanyikám. És ott van a szobám kellős közepén, az íróasztalom előtt áll így.
1: A két szék.
2: A két szék. És remélem, hogy ott is marad.
1: Léner Péterrel jövünk vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Léner Péter Kossuth Díjas rendező és színházigazgató, aki hát 21 évet töltött el a József Attila Színház igazgatójaként. Ugye 1990-ben egy abszolút történelmi helyzetben a rendszerváltáskor került oda, és alapvetően meghatározta a színház repertoáriát, további működését. Mi volt az ön fejében elsőként, legfontosabbként, hogy mit szeretett volna ott megvalósítani?
2: Valamelyik nagy francia rendező, színház csináló mondta, azt hiszem a Villard, hogy aki egy színházat csinál, annak azon túlról ismeri a darabot, amit rendezi, ismeri a szerepet, amit játszik, valamit még tudni, valamire még gondolnia kell a mindenek fölött. Tehát ezt mondjuk úgy lehet megfogalmazni, hogy legyen egy stratégiája. Az én stratégiám a József Attilában az volt, hogy ez angyalföldön van. 56-ban alapították azzal a céllal, hogy az a munkás réteg, amelyik ott él, és színházba jár, azok szeressék meg és ismerjék meg a színházat, mert akkor még ez ott a József Attila Színház úgy kiebesett a város, a Budapest centrumából. De 90-ben, amikor én oda kerültem, már más volt a helyzet, azóta eltelt 35 vagy hány év. És akkor én úgy gondoltam, ez a bizonyos stratégia, hogy ezt az osztályt polgáriasítani kell. Tehát ebből a ott született, most már második vagy harmadik generációból, aki még él az elsőből is, polgárokat kell csinálni. Vagy részt venni abban, hogy ők polgárok legyenek. Tehát a műsortervet, az egész színháznak a tartalmát, ez volt a célja, hogy ezt meg tudjam tenni. És ezért voltak ezek a több ilyen megalapítottam a stúdiószínházat, amit a Gál Erzsiről neveztem el, aki nekem kedves tagom volt, akit nagyra becsültem, és szerettem, és fiatalon meghalt, egy nagy tehetségű rendezőnő volt. És itt a Gál Erzsi stúdióban különböző, de még a nagy épületben is különböző kulturális programokat szerveztünk. Tehát olyan pluszakat.
1: Beszélgetéseket, ugye, ha jól emlékszem.
2: Pontosan. Olyan beszélgetéseket, amelyek a színházi előadások mellett még kulturális, történelmi, intellektuális élményeket is adnak. Tehát, hogy aki akar szellemileg gazdagodni, annak ilyen élményei is legyenek, és lehetőségei. Ilyen volt például az Ormos Máriának a történelmi sorozata, akit nagyon szerettem. Ilyen volt a Bokor Péternek a nagy személyiségeket bemutató sorozata a Nagy Színházban. Ott ismerkedtem meg Habsburg Ottóval például. De a műsor is nem direkt módon, de hogy mondja magának egy, most egy rossz szót mondok, de azért egy kicsit ilyen vígszínházias is legyen.
1: Molnár Ferenc volt az egyik nagy kedvence, ugye?
2: Én Molnár Ferencet nagyon szerettem, és hát a Játék a kastély egyik kedvenc előadásom volt a Stankaival és a Bodrogival. Szerettem a József Attilával lenni.
1: És amikor a könyveit elkezdte írni, ugye a nyugdíj után, igen, 71 évesen, akkor újra élte azt, ami önnel történt, vagy hogyan történt, hogyan zajlott maga az írás, illetve az interjúkészítés folyamata? Azért ez felidéz mindent, nem? Hogy újra előveszem, és arról írok, amiben éltem.
2: Szóval úgy gondoltam, hogy ez a Pista bácsi tanár úr karcsit, tehát nekem kötelességem, de egy öröm, és egy mély öröm rögzíteni azt, hogy mit adott, újra gondolni, megfogalmazni magamban azt, mit adott nekem az Egri István az életemben. Mit adott nekem a Marton Endre, és mit adott nekem a Kazimír, akik mondjuk a legközelebb álltak hozzám. És az ő személyiségükről nekem beszélni, gondolkozni, átélni őket, hogy úgy mondjam, élővé tenni, az nem egy szentimentalizmus volt, hanem egy mély öröm volt, és úgy érzem, hogy nagyon sokat kaptam tőlük. A Stankairól írtam még, aki egy nagyon közeli barátom. Két nagyon közeli barátom volt, a Lengyel Gyuri rendező és a Stankai Pista. És mind a kettőjükkel együtt volt, csináltunk színházat. A Stankai temetésére én búcsúztattam őt. És vége voltam, beültem az autóba, és jöttem haza, és ahogy elindultunk a Farkasréti temetőből, szól a telefon, és a bodrogi hangját hallom. Alig tudott beszélni. Végig sírtam az egész beszédet. Tettem 5 méter, 10 métert a kerényimre, és a maga stílusában, és a maga habitusában azt mondja, életed legnagyobb teljesítménye. Na most ez nem így van, de ő valami nagyon nagyot akart mondani.
1: Mit gondol, hogy miért érdemes színházat csinálni? Miért érdemes ma színházat csinálni?
2: Az emberek miatt. Szóval itt két, hogy úgy mondjam, indulat van az emberben. Az egyik az, hogy amiről írok, akikről írok, azok fontosak legyenek a számomra. A másik indulat a jövő. Hogy úgy érzem, hogy felelősségem van a magyar színház jövőjéről is. Sokat kaptam, és amit tudok, visszaadok. Most ezt tudom.
1: És kérik a tanácsát a fiatalabbak, akik a szakmában dolgoznak? Tehát fordulnak önhöz?
2: Nem. De ez nekem semmi gondot nem okoz. Alig ismerjük ma már egymást.
1: Ez baj.
2: De ez éljék a maguk életét. Ma ugyanúgy föl kell fedeznie a igazgatónak, rendezőnek önmagát, ahogy ezt mi tettük. És mondok egy példát magának. A apám, akit én természetesen nagyon szerettem, nagyon okos ember volt. Soha nem magyarázta nekem, hogy mit csináljak. Ő figyelt engem, nézett, hallgatott, és egy pár mondatára tudok csak visszaemlékezni. Ez nem azt jelenti, hogy ennyit többet nem beszéltünk.
1: Más módon tanítottam.
2: De aztán olvastam ezt a Konrád önéletrajzában is, ahol szintén ezt írja le. Tehát ez nem én élem át egyedül. Hogy az apa nem, most miért van az rajtad, miért nem ez van rajtad, most mit? Itt egyet tud adni az ember. Olyannak lenni, hogy ő neki legyen egy ember, aki bennemnek megmarad. Hogy én megmaradjak a fiamba, meg az unokámba, meg a lányomba. Tehát vegyék észre, hogy ebben a emberben mi volt az, ami miatt jó, hogy ő lett az apánk.
1: És hát képletesen a sok színésznek is, aki ön körül volt. Természetesen nem apaként, de hogy végül is igen. Az ön hatása alatt.
2: Igen, egész alatt biztos, voltak. Hogy igen. Tehát bízom abban, és biztos vagyok benne, hogy sok színész sok mondatomra emlékszik.
1: A két székre, ami ott áll, amit elvitt az asztalos, rá szokott nézni, vagy megsimogatja a tekintetével, vagy egyszerűen megszokta, hogy ott van, hogyan van jelen a két szék.
2: Az íróasztalom előtt áll, érintkezik az íróasztalommal, és ha az ágyamban fekszem, akkor őt látom el. Fölébredek, kinyitom a szemem, és ezt a két széket látom először.
1: Én azt hiszem, hogy nagyon sokan szeretnénk olyan 90 évesek lenni, mint ön. Én biztosan.
2: Lesznek. És úgy nagyon sok tehetséges ember élt mindig ebben az országban. Nagyon sok rendes ember élt ebben az országban. És most is így van ez. És én bízom abban, hogy ezek azt fogják produkálni, amit nekik produkálniuk kell.
1: Ami belőlük fakad. Én nagyon köszönöm, hogy itt volt nálunk. Nagyon-nagyon öröm volt a beszélgetés.
2: Én is köszönöm, és én is nagyon jól éreztem magam. Sőt, fontosnak tartom ezt a mostani beszélgetésünket. Én számomra.
1: Lénár Péter, Kossuth Díjas rendező és színházigazgató volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóan járó erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hídat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzoros szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kéggolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kéggolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon, északkeleten megélénkül a szél, hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni. Túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete. Mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképeik lette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Cseppeket hallottak a Klasszik Rádió

0: MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kolodko Mihály családjával 2016-ban költözött át Kárpátaljáról Magyarországra. Első budapesti lakásukat az 5. kerületi Hold utcában bérelték. A szobrász elkészítette az utca névadó bolygójának kicsinyített mását, és elhelyezte rajta a pici holdjárót, amelynek eredetie Pavlics Ferenc, a Budapesti Műszaki Egyetemen 1950-ben diplomázott magyar mérnök irányításával született meg. A NASA projekt műszaki igazgatójaként ő felelt a holdjárók tervezésért és gyártásáért. 1971-ben és 72-ben a járművek általa tervezett különleges kerekeinek köszönhetően az Apollo 15, 16 és 17 űrhajósai viszonylag nagy területeket becserkészve kutathatták a hold felszínét. Mindhárom jármű a holdon maradt, így ezzel a miniszoborral az alkotó Pavlics munkássága előtt is tiszteleg, és újabb magyar eredménynek állít emléket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottam.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyökvár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum, a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrs vezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Lounge Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóan járó erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Az MTI híreit hallották.